Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Dr. Béres.
2: My name is Victor. You can take

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. What is fact? Should truly be a reason for us to change.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Trump nem enged, nem lehet Iránnak atomfegyvere. Békét és szeretetet kért a világnak a katolikus egyházfő. Komoly figyelmeztetést adott ki a Hungaromet. Szép hajnalt mindenkinek, Fülöp Attila vagyok. Rendezett és konstruktív módon haladnak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról, erről írt közösségi oldalán az amerikai elnök. Donald Trump szerint nem hamarkodják el a megegyezést, mert az idő Washington oldalán áll. Hangsúlyozta, a teheráni vezetésnek meg kell értenie, hogy nem fejleszthetnek ki és nem is szerezhetnek be atomfegyvert. A háborút nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet, jelentette ki pünkösd vasárnap 14. Leó pápa a vatikáni Szent Péter bazilikában. A katolikus egyház fő szerint a Szentlélek eljövetele, amelynek most van az ünnepe, a megbékélés üzenetét is közvetíti, amelyből senkit sem lehet kizárni, és amelyben az egyháznak főszerepet kell vállalnia. Erdő Péter bíboros Esztergom budapesti érsek pünkösd vasárnapi videó üzenetében úgy fogalmazott, a Szentlélek kegyelme hozzon szeretetet, békét és nyugalmat a világnak, nekünk magunknak és családjainknak is. A hónap végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A megmérettetést most is 5 kategóriában hirdették meg, emellett tematikus díjakat is kiosztanak, mondta rádiónknak Bátoriné Nagy Ildikó, a verseny nemzetközi koordinátora.
2: Amire a nagyobb hangsúlyt szeretnénk helyezni, az a helyi közösségek bevonása. A település még úgymond nincs is készen faluzöldítés, városzöldítés kapcsán, akkor is tud jelentkezni a versenybe egy-egy olyan sikeres programmal, ahol együtt ültetnek, vagy együtt gondoznak közösségi zöld felületeket. A település a teljes településével is nevezhet, illetve ezen felül még egy tematikus pályázatot is nyújthat be.
1: Kimondottan erős UVB-sugárzás várható az ország nagy részén. A Hungaromet előrejelzése szerint az UV-index meghaladhatja a 7-es értéket a Dunántúlon, a Dunatisza közén és a Délalföldön is. Épp ezért

0: Nagyon erős UVB-sugárzás valószínű. Az előrejelzések szerint holnap és holnap után is erre készülhetünk 33-34 fokkal, aztán hideg front jön, és újra kellemes napos május végi időnk lesz majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Baja legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Továbbra is szeles, de meleg időre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Pünköst hétfőn a boltok többsége zárva tart, kivéve az éjjel-nappaliakat és a benzinkutakon lévő üzleteket. A patikák ügyeleti rendben működnek. Változik a közösségi közlekedés rendje is az ünnep alatt. A MÁV a megnövekedett utasszám miatt a forgalmas járatokon több szerelvénnyel indítja a vonatokat. A rászoruló családok 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak a nyár végén, a nyugdíjasok pedig ősszel számíthatnak a szép kártyán érkező támogatásra, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. A kormány idén 2%-os gazdasági növekedéssel számol. A kormány jövő héten tárgyal Brüsszelben a befagyasztott uniós forrásokról. A külügyminiszter a legfontosabb feladatnak a helyreállítási és ellenálló képességi alapok mintegy 10 milliárd eurós forrásainak lehívását nevezte. Vasárnap vették át az oklevelet a legszebb nevű települések polgármesterei a Szentendre és Kanzenben. A március végén zárult internetes szavazáson a 40 legszebb magyar település nevet keresték. A közönség szavazáson több mint 3,3 millió voks érkezett, a legtöbbet, csaknem 350 ezret Újszent Margita kapta. A második helyen Oltárc, a harmadikon pedig Boldog végzett. Szintén a Szabadtéri Múzeumban lesz a legszebb település neveink című könyv bemutatója. A kötetben 40-40 haiku olvasható Fellinger Károly és Halmai Tamás költő tollából. A legszebb település nevek listája az e-nyelv.hu oldalon olvasható. Újabb kutyakiválasztást hirdetett a rendőrség. Két hét múlva várják a gazdákat és az előzetes feltételeknek megfelelő kutyákat. A bírálat és a szolgálati kutya utánpótlás képzés Dunakeszin, a rendőrség oktatási és kiképző központ.

robbanásban. Egyikük gépi lélegeztetésre szorul, közölte a Debreceni Egyetemi Klinika. Az üzemi balesetben egy ember meghalt. Karbantartás közben egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. Az ügyet a MOL és a kormány közösen vizsgálja ki. Országszerte folyamatosan nyitnak a strandok és fürdők. Az intézmények többsége a nyári meleg beköszöntével a pünkösdi hétvégéhez igazítja a szezonnyitót. Sok helyen fokozatosan nyitják meg a kültéri medencéket, és a vakációra válik teljessé a szolgáltatások köre is. Fokozott biztonsági készültség mellett érkeznek a zarándokok Mekkába. A világ egyik legnagyobb vallási eseményére akár 3 millió muszlim hívőt is várnak. A szaúdi hatóságok látványos bemutatóval demonstrálták a felkészültségüket. A zarándoklat csúcspontját a héten kezdődő áldozati ünnep jelenti majd. Az Egyesült Államok szigorítja az állandó tartózkodási engedély, vagyis a zöld kártya igénylésének szabályait. A jövőben az eljárást kérelmezőknek saját hazájukban kell kivárniuk a konzuli döntést. Kivétel csak rendkívüli esetekben lehetséges, amiről a bevándorlási hivatal egyedi alapon dönt. Heves rakéta és drón támadás érte Kijevet szombat éjszaka. Az orosz csapásban egy ember meghalt, 20-an megsebesültek. 40 épület, köztük egy iskola és egy kollégium megrongálódott, több helyen keletkezett tűz. Az ukrajnai orosz támadásokra reagálva a szomszédos Lengyelországban riadó készültségbe helyezték a légvédelmet és katonai repülőgépek szálltak fel. A jövő héten folytatódnak az ukrán-magyar szakértői konzultációk a kisebbségi jogok ügyében. Andrij Sibiha, ukrán külügyminiszter szerint az első fordulóban Orbán Anita külügyminiszterrel egyetértettek abban, hogy a párbeszéd újraindítása mindkét ország és Európa számára is pozitív fejlemény. A magyar kormányfő az ukrajnai magyar kisebbség alapvető jogainak rendezésétől teszi függővé, hogy támogatják-e Ukrajna uniós csatlakozását. Az osztrák kancellár is részt vehet a június végére tervezett V4 csúcs találkozón. A visegrádi négyek miniszterelnökei a tervek szerint bő egy hónap múlva Budapesten találkoznak. Ha a másik három résztvevő egyetért a felvetéssel, a találkozóra várják az együttműködés kibővítése iránt nyitott osztrák kancellárt is, mondta a kormányfő, aki a további együttműködő partnerek között említette Horvátországot, Romániát, Szlovéniát és a Nyugat-Balkán államait. A közép-európai régió biztonságáról és versenyképességéről tárgyalt a külügyminiszter Bécsben az Európai Uniós ügyekért felelős osztrák miniszterrel. Egyetértettek abban, hogy az illegális migrációval kapcsolatban hatékony európai megoldásokra van szükség. A versenyképesség pedig összefügg az energiaárakkal, a beruházásokkal és az innovációval. A gyorshajtókkal szembeni szigorúbb fellépésre és több sebességmérő kamerára van szükség a fővárosban. Erről beszélt a főpolgármester egy szakmai konferencián. Karácsony Gergely hangsúlyozta, a kitűzött stratégia alapján 2050-re el kell érni, hogy senki ne veszítse életét közúti balesetben Budapesten. Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány a tanácskozáson elmondta, a modern statisztikák vezetése óta tavaly volt a legalacsonyabb a halálos balesetek száma a fővárosban. Üzemi baleset történt péntek reggel a MOL tiszaújvárosi üzemében, közölte az olajipari cég vezérigazgatója. Hernádi Zsolt elmondta, hogy karbantartást végeztek, az újraindításkor egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A balesetnek egy halálos áldozata, valamint 2 súlyos és 7 könnyebb sérültje van. A katasztrófa védelem szerint nem került mérgező anyag a levegőbe, lakossági veszélyeztetés nincs. A történteknek nincs hatása az ország üzemanyag ellátására. Vizsgálják a szerencsétlenség okait, és hogy történt-e emberi mulasztás. Visszavonul az aktív filmezéstől, és távozik a Megafilm éléről Kálomista Gábor. A Thália Színház ügyvezető igazgatói posztját azonban megtartja. Egy podcastben kritikát fogalmazott meg a magyar filmtámogatási rendszerről, a szakmai párbeszéd hiányáról. A jövőben arra számít, hogy egy teljesítmény alapú, elszámoltatható, politikamentes filmgyártás jön létre. Molnár Piroska a Nemzet Színésze címmel kitüntetett Kossuth díjas, Jászai Mari díjas, Prima Primissima díjas színésznő, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok társulatának örökös tagja vehette át idén a Pécsi Ildikó emlékdíjat. Az elismerést ünnepélyes keretek között a Gödöllői Királyi Váróban adták át május 21-én, Pécsi Ildikó születésnapján. A művésznő aláírásával ellátott üveg, obeliszk, erős apolka, munkácsi díjas szobrász művész alkotása, amit minden évben egy 70. életévét betölt.

0: kiépített színésznő kaphat meg a közönség szavazatai alapján. Május 27-én ismét megrendezik a kihívás napját, amelyhez idén is csatlakozhatnak tanintézmények, munkahelyek, közösségek, települések és nyugdíjas szervezetek is. Az ország egyik legnagyobb közösségi sport programjának célja, hogy minél több ember mozogjon együtt játékos és közösségi formában. A szervezők szerint a kezdeményezés legfontosabb üzenete, hogy a mozgás összehozza az embereket és a generációkat is. A program sorozat Magyarországon már több mint 30 éve népszerűsíti az aktív és egészséges életmódot. Szerb értesülések szerint még két hétig tárgyalhat az orosz partnerekkel a szerbiai kőolajipari vállalat orosz tulajdonrészének megvásárlásáról a MOL. A szerb energetikai miniszter jelezte, ha a MOL nem tud megállapodni a Gazprom nyerti vállalattal, akkor Belgrád vásárolja meg az orosz érdekeltséget. Az orosz tulajdonrész megszerzésére a tavaly ősszel bevezetett washingtoni szankciók elkerülése miatt van szükség, a MOL pedig évelején bejelentette, hogy tárgyalásokat kezdett az orosz tulajdonosokkal. Végül a várható időjárásról. Ma folytatódik a napos idő, az időnként megjelenő felhőkből az ország legnagyobb részén csapadék nem várható. Az északi a szelet sokfelé kísérik majd élénk, a Dunántúlon és északkeleten helyenként erős lökések. Napközben 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép reggelt kívánok mindenkinek, a hosszú hétvége utolsó napját kezdjük meg közösen. A mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, május 25-e van, pünköst hétfő, a legjobb zenéket pedig természetesen bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a Take That és Lulu közöse, a Relight My Fire, az óra elsője pedig Christina Aguilera-é.
2: Best

Best FM a legjobb zenék, szép reggelt kívánok mindenkinek. Május 25, pünköst hétfő, Téglet és Lulu közösével ébredhettünk, ez volt a Relight My Fire, a névnaposok a mai napon az Orbánok, Isten értesse őket. Ezen a napon van egyébként Afrika napja, és a reggeli témákat pedig hamarosan elárulom, hogy mi lesz. Addig is szóljanak a legjobb zenék az ébredés és a napöndítás mellé. Kelly Rowland-del megyünk tovább, és ez a Work most itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék. Ígértem, hogy jövök a mai reggel témáival. Hát már el is árulom, hogy 7 óra után a Cannes Film Fesztiválra látogatunk el, és John Travoltával foglalkozunk, mert bizony-bizony ott volt a színész, és hogy mit kapott, azt is el fogom árulni. És 8 óra után Kylie Minogue jön, aki 40 éve van a zenei pályán, de hogy hogyan fogja ezt megünnepelni jövőre az énekesnő, azt is elárulom. És végül 9 óra után egy nagyon rövidke kis sportszínes jön, és a VB keretekkel foglalkozunk, mert bizony-bizony a szövetségi kapitányok kihirdették a válogatottaknak a kereteit, hogy kik lesznek ott a VB-n, a hamarosan elárulom, és természetesen a legjobb zenéket is hozom az Ébredés és a Napindítás mellé. Egy rövid szünet, aztán folytatom is a Sugar Babes-szel, jön majd az Overload az Ébredés és a Napindítás mellé a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Szeles meleg időre számíthatunk 27-32 fok közötti hőmérséklettel. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A rászoruló családok 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak a nyár végén, a nyugdíjasok pedig ősszel számíthatnak a szép kártyán érkező támogatásra, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. A kormány idén 2%-os gazdasági növekedéssel számol. Megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából vasárnap. 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltó egyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. A programok ingyenesek. Az Egyesült Államok szigorítja az állandó tartózkodási engedély, vagyis a zöld kártya igénylésének szabályait. A jövőben az eljárást kérelmezőknek saját hazájukban kell kivárniuk a konzuli döntést. Kivétel csak rendkívüli esetekben lehetséges, amiről a bevándorlási hivatal egyedi alapon dönt. Pünköst hétfőn a boltok többsége zárva tart, kivéve az éjjel-nappaliakat és a benzinkutakon lévő üzleteket. A patikák ügyeleti rendben működnek. Változik a közösségi közlekedés rendje is az ünnep alatt. A MÁV a megnövekedett utasszám miatt a forgalmas járatokon több szerelvénnyel indítja a vonatokat. Vasárnap vették át az oklevelet a legszebb nevű települések polgármesterei a Szentendre és Kanzenben. A március végén zárult internetes szavazáson a 40 legszebb magyar település nevet keresték. A közönség szavazáson több mint 3,3 millió voks érkezett, a legtöbbet, csaknem 350 ezret Új Szent Margita kapta. A második helyen Oltárc, a harmadikon pedig Boldog végzett. Szintén a Szabadtéri Múzeumban lesz a legszebb település neveink című könyv bemutatója. A kötetben 40-40 haiku olvasható Fellinger Károly és Halmai Tamás költő tollából. A legszebb település nevek listája az elnyelv.hu oldalon olvasható. Stabil annak a négy embernek az állapota, akik súlyos égési sérüléseket szenvedtek a tiszaújvárosi MOL üzemben történt pénteki robbanásban. Egyikük gépi lélegeztetésre szorul, közölte a Debreceni Egyetemi Klinika. Az üzemi balesetben egy ember meghalt. Karbantartás közben egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. Az ügyet a MOL és a kormány közösen vizsgálja ki. Végül a várható időjárásról. Ma folytatódik a napos idő, az időnként megjelenő felhőkből az ország legnagyobb részén csapadék nem várható. Az északi a szelet sokfelé kísérik majd élénk, a Dunántúlon és északkeleten helyenként erős lökések. Napközben 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

Rest FM a legjobb zenék, folytatódik a ragyogó napos idő, bár néha megjelenhetnek felhők az égen, az ország túlnyomó részén száraz marad az idő. Elszórtan előfordulhat egy-egy egészen jelentéktelen futózápor, erre a legkisebb esély északnyugaton van. A csúcshőmérséklet délután 27 és 32 fok között alakul majd, szóval elő a napszemüvegekkel a mai napon, is használjuk ki még a hosszú hétvége utolsó napját, akár egy lazításra, napozásra a kertbe, erre buzdítok mindenkit, most pedig hozom a legjobb zenéket az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz például velem a Black Eyed Peas, a Don't Lie All, na meg most a Spike, jön a Respect!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, aztán pedig bekészítettem már a legjobb zenék mellett a nap első témáját. A Cannes-i filmfesztiválra látogatunk el, és a kalauzunk ezúttal John Travolta lesz, úgyhogy jönnek a részletek. No, meg ahogy mondtam, a legjobb zenék is. Itt lesz velem a Salt and Pepper, ez már biztos, a Shoopan!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Megérkezett a jövő autója Szexárdra, az Aliszka Autócentrumhoz. Elektromos és hibrid technológia, kiemelkedő hatótáv kompromisszumok nélkül. Ez a BYD. Az előértékesítés már elindult. Lépjen be velünk a jövőbe. BYD márka kereskedés az Aliszka Autócentrumban. Szexárd, Bátaszéki út 132.
4: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűit a Barsi Ékszer online karikagyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
5: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig 0630 590 2404. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

0: Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Szeles meleg időre számíthatunk 27-32 fok közötti hőmérséklettel. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A rászoruló családok 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak a nyár végén, a nyugdíjasok pedig ősszel számíthatnak a szép kártyán érkező támogatásra, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. A kormány idén 2%-os gazdasági növekedéssel számol. Megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából vasárnap. 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltó egyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. A programok ingyenesek. Az Egyesült Államok szigorítja az állandó tartózkodási engedély, vagyis a zöld kártya igénylésének szabályait. A jövőben az eljárást kérelmezőknek saját hazájukban kell kivárniuk a konzuli döntést. Kivétel csak rendkívüli esetekben lehetséges, amiről a bevándorlási hivatal egyedi alapon dönt. Pünkösd hétfőn a boltok többsége zárva tart, kivéve az éjjel-nappaliakat és a benzinkutakon lévő üzleteket. A patikák ügyeleti rendben működnek. Változik a közösségi közlekedés rendje is az ünnep alatt. A MÁV a megnövekedett utasszám miatt a forgalmas járatokon több szerelvénnyel indítja a vonatokat. A kormány jövő héten tárgyal Brüsszelben a befagyasztott uniós forrásokról. A külügyminiszter a legfontosabb feladatnak a helyreállítási és ellenálló képességi alapok mintegy 10 milliárd eurós forrásainak lehívását nevezte. Országszerte folyamatosan nyitnak a strandok és fürdők. Az intézmények többsége a nyári meleg beköszöntével a pünkösdi hétvégéhez igazítja a szezonnyitót. Sok helyen fokozatosan nyitják meg a kültéri medencéket, és a vakációra válik teljessé a szolgáltatások köre is. Kaliforniában mintegy 40 000 embert szólítottak fel otthona elhagyására, mert mérgező vegyi anyag szivárog egy űripari vállalat egyik tárolójából. A hatóságok azon dolgoznak, hogy a Los Angeles-től mintegy 50 kilométerre elhelyezett körülbelül 26 000 liternyi metil-metakrilátot tartalmazó tartály ne robbanjon fel. A szivárgást csütörtökön vették észre, az evakuálást pedig mintegy 23 négyzetkilométeres körzetben rendelték el. A többi között a plexi gyártására használt metil-metakrilát súlyosan mérgező és gyúlékony anyag. Végül a várható időjárásról. Ma folytatódik a napos idő, az időnként megjelenő felhőkből az ország legnagyobb részén csapadék nem várható. Az északi a szelet sokfelé kísérik majd élénk, a Dunántúlon és északkeleten helyenként erős lökések. Napközben 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Meglepetés érte a Cannes Filmfesztiválon John Travoltát. Jönnek a részletek, no meg természetesen a legjobb zenék is. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Május 25-e van, a pünköst hétfője, úgyhogy a hosszú hétvége utolsó napját üljük. De itt vannak a legjobb zenék is, hogy megadják a kedvet a mai nap elkezdéséhez. Mark Ronsonnal és Amy Winehouse-zal indulunk.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék meglepetésszerűen tiszteletbeli aranypálmát vehetett. Tehát John Travolta a 79. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon. A díjat péntek este élete első saját rendezésének díszbemutatója után adta át a fesztivál művészeti igazgatója. A láthatóan meghatódott sztár úgy fogalmazott, számára ez a kitüntetés még az Oscar-díjat is felülmúlta. A mostani életműdéi egy páratlan évtizedeken és műfajokon átívelő karrier méltó megkoronázása. Gratulálunk John Travoltának az életműdíjhoz, a legjobb zenéket pedig hozom, hogy jól induljon a reggel, az ébredés és a napindítás mellé például érkezik majd a Backstreet Boys, na meg Prince, a The Greatest Romance Ever szóldal most ide a Bestre.

0: Best FM a legjobb zenék, Gwen Stefani hangja volt a No Doubt zenekarban, a Hey Babyvel ébredhettünk, szép reggelt kívánok mindenkinek. Május 25 van, pünköst hétfő, munkaszüneti nap, az Orbánok a névnaposok, Isten értesse őket. A mai napon van Afrika napja, és a legjobb zenékkel pedig hamarosan folytatom. A rövid szünet után indítom majd a Five-nak a sikerét, a Keep on Moving-gal megyünk majd tovább.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Szeles meleg időre számíthatunk, 27-32 fok közötti hőmérséklettel. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A rászoruló családok 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak a nyár végén, a nyugdíjasok pedig ősszel számíthatnak a szép kártyán érkező támogatásra, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. A kormány idén 2%-os gazdasági növekedéssel számol. Megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából vasárnap. 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltó egyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. A programok ingyenesek. Az Egyesült Államok szigorítja az állandó tartózkodási engedély, vagyis a zöld kártya igénylésének szabályait. A jövőben az eljárást kérelmezőknek saját hazájukban kell kivárniuk a konzuli döntést. Kivétel csak rendkívüli esetekben lehetséges, amiről a bevándorlási hivatal egyedi alapon dönt. A kormány jövő héten tárgyal Brüsszelben a befagyasztott uniós forrásokról. A külügyminiszter a legfontosabb feladatnak a helyreállítási és ellenálló képességi alapok mintegy 10 milliárd eurós forrásainak lehívását nevezte. Fokozott biztonsági készültség mellett érkeznek a zarándokok Mekkába. A világ egyik legnagyobb vallási eseményére akár 3 millió muszlim hívőt is várnak. A szaúdi hatóságok látványos bemutatóval demonstrálták a felkészültségüket. A zarándoklat csúcspontját a héten kezdődő áldozati ünnep jelenti majd. Heves rakéta és drón támadás érte Kijevet szombat éjszaka. Az orosz csapásban egy ember meghalt, 20-an megsebesültek. 40 épület, köztük egy iskola és egy kollégium megrongálódott, több helyen keletkezett tűz. Az ukrajnai orosz támadásokra reagálva a szomszédos Lengyelországban riadó készültségbe helyezték a légvédelmet és katonai repülőgépek szálltak fel. Kaliforniában mintegy 40 ezer embert szólítottak fel otthona elhagyására, mert mérgező vegyi anyag szivárog egy űripari vállalat egyik tárolójából. A hatóságok azon dolgoznak, hogy a Los Angeles-től mintegy 50 kilométerre elhelyezett körülbelül 26 ezer liternyi metil metakrilátot tartalmazó tartály ne robbanjon fel. A szivárgást csütörtökön vették észre, az evakuálást pedig mintegy 23 négyzetkilométeres körzetben rendelték el. A többi között a plexi gyártására használt metil metakrilát súlyosan mérgező és gyúlékony anyag. Végül a várható időjárásról. Ma folytatódik a napos idő, az időnként megjelenő felhőkből az ország legnagyobb részén csapadék nem várható. Az északi a szelet sokfelé kísérik majd élénk, a Dunántúlon és északkeleten helyenként erős lökések. Napközben 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Ákos és az ember maradj után jön egy csajszi, aki bizony a Spice Girls-ből lépett ki, és nem sokan lettek sikeresek énekes karrier szempontjából a csapat után. De neki sikerült, Jerry Halliwell-lel megyünk tovább. Ez most a Look At Me, itt a Best-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 8 óra után ki fog derülni, hogy Kylie Minogue hogyan ünnepli azt, hogy 40 éve lesz majd a zeneipar élén, úgyhogy jönnek a részletek, no meg természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz például velem Will Smith, a Wild Wild West-tel érkezik majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiket

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Szeles meleg időre számíthatunk 27-32 fok közötti hőmérséklettel. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A rászoruló családok 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak a nyár végén, a nyugdíjasok pedig ősszel számíthatnak a szép kártyán érkező támogatásra, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. A kormány idén 2%-os gazdasági növekedéssel számol. Megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából vasárnap. 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltó egyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. A programok ingyenesek. Az Egyesült Államok szigorítja az állandó tartózkodási engedély, vagyis a zöld kártya igénylésének szabályait. A jövőben az eljárást kérelmezőknek saját hazájukban kell kivárniuk a konzuli döntést. Kivétel csak rendkívüli esetekben lehetséges, amiről a bevándorlási hivatal egyedi alapon dönt. Vasárnap vették át az oklevelet a legszebb nevű települések polgármesterei a Szentendre és Kanzenben. A március végén zárult internetes szavazáson a 40 legszebb magyar település nevet keresték. A közönség szavazáson több mint 3,3 millió voks érkezett, a legtöbbet csaknem 350 ezret Újszent Margita kapta. A második helyen Oltárc, a harmadikon pedig Boldog végzett. Szintén a Szabadtéri Múzeumban lesz a legszebb település neveink című könyv bemutatója. A kötetben 40-40 haiku olvasható Fellinger Károly és Halmai Tamás költő tollából. A legszebb település nevek listája az elnyelv.hu oldalon olvasható. Újabb kutyakiválasztást hirdetett a rendőrség. Két hét múlva várják a gazdákat és az előzetes feltételeknek megfelelő kutyákat. A bírálat és a szolgálati kutya utánpótlás képzés Dunakeszin a rendőrség oktatási és kiképző központjában lesz. Részletek és a jelentkezés módja a polisz.hu oldalon olvasható. Stabil annak a négy embernek az állapota, akik súlyos égési sérüléseket szenvedtek a tiszaújvárosi MOL üzemben történt pénteki robbanásban. Egyikük gépi lélegeztetésre szorul, közölte a Debreceni Egyetemi Klinika. Az üzemi balesetben egy ember meghalt. Karbantartás közben egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. Az ügyet a MOL és a kormány közösen vizsgálja ki. Végül a várható időjárásról. Ma folytatódik a napos idő, az időnként megjelenő felhőkből az ország legnagyobb részén csapadék nem várható. Az északi a szelet sokfelé kísérik majd élénk, a Dunántúlon és északkeleten helyenként erős lökések. Napközben 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra, mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori pünköst, hétfő van, és a legjobb zenéket természetesen hozom az ébredés és a napindítás mellé. Britneyvel és Madonnával indulunk, a téma pedig ebben az órában Kylie Minogue lesz, ugyanis 40 éves jubileumra készül, de hogy mivel, azt is el fogom majd árulni.
0: Best FM, a legjobb zenék.
3: People in the crowd, grab a partner, take it down.
4: It's me against the music. It's just me and me. Yeah.

Best FM a legjobb zenét. Kylie Minogue hivatalosan megerősítette, hogy nagyszabású koncert turnéval tervezi megünnepelni zenei karrierjének 40. évfordulóját. Az ausztrál Poppikon egy magazin interjúban mesélte arról, hogy már gőzerővel készül a várhatóan 2027-ben induló jubileumi turnéra, amivel páratlan több mint 80 millió eladott lemez számláló életműve előtt tiszteleg majd. Ezen kívül mesélt a saját dokumentum sorozatáról, ami a Kylie nevet viseli, ezt egyébként a mai naptól lehet megtekinteni, és egy érzelmes új dalról is, ami egyébként a dokumentum sorozat stáblistája alatt szólal meg majd először. Ezen kívül azt is elárulta, hogy nagyon szeretne visszatérni a színészethez egy musicalben, amit egy rendező ráír, úgyhogy ez is még benne van Kylie Minogue-ba ennyi év után. A karrierjét 1987-ben a The Locomotion feldolgozásával indító énekesnő az elmúlt évtized olyan gigaslágerekkel írta be magát a történelembe, mint az évszázad himnuszává vált Can't Get Off My Head, a közelgő turné garantáltan a popzene történetének egyik leglátványosabb eseménye lesz. Sok sikert kívánunk tehát Kylie Minogue-nak a jövő évéhez, és hát a turnéjához, meg hogy méltó módon ünnepelje meg tényleg ezt a csodás 40 évet. Most megyünk tovább a legjobb zenékkel, legalább olyan elsöprő energia van ebbe a dalba, mint Kylie Minogue-nak az egész karrierjébe. Király Viktor érkezik még hozzá a Fire-rel, most ide a Bestre az ébredés és a napindítás mellé.

0: Best FM a legjobb zenék, szép reggelt mindenkinek, Beyoncéval és a Hallóval ébredhettünk, május 25-e van, pünköst hétfő, a névnaposok az Orbánok, és ezen a napon van Afrika napja. A legjobb zenékkel pedig természetesen folytatjuk az ébredést és a napindítást, itt lesz például velem a Stakabu a Hírvigóval, hamarosan a rövid szünet után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Baja legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Szeles meleg időre számíthatunk 27-32 fok közötti hőmérséklettel. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A rászoruló családok 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak a nyár végén, a nyugdíjasok pedig ősszel számíthatnak a szép kártyán érkező támogatásra, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. A kormány idén 2%-os gazdasági növekedéssel számol. Megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából vasárnap. 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltó egyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. A programok ingyenesek. Az Egyesült Államok szigorítja az állandó tartózkodási engedély, vagyis a zöld kártya igénylésének szabályait. A jövőben az eljárást kérelmezőknek saját hazájukban kell kivárniuk a konzuli döntést. Kivétel csak rendkívüli esetekben lehetséges, amiről a bevándorlási hivatal egyedi alapon dönt. Pünkösd hétfőn a boltok többsége zárva tart, kivéve az éjjel-nappaliakat és a benzinkutakon lévő üzleteket. A patikák ügyeleti rendben működnek. Változik a közösségi közlekedés rendje is az ünnep alatt. A MÁV a megnövekedett utasszám miatt a forgalmas járatokon több szerelvénnyel indítja a vonatokat. A kormány jövő héten tárgyal Brüsszelben a befagyasztott uniós forrásokról. A külügyminiszter a legfontosabb feladatnak a helyreállítási és ellenálló képességi alapok mintegy 10 milliárd eurós forrásainak lehívását nevezte. Fokozott biztonsági készültség mellett érkeznek a zarándokok Mekkába. A világ egyik legnagyobb vallási eseményére akár 3 millió muszlim hívőt is várnak. A szaúdi hatóságok látványos bemutatóval demonstrálták a felkészültségüket. A zarándoklat csúcspontját a héten kezdődő áldozati ünnep jelenti majd. Kaliforniában mintegy 40 ezer embert szólítottak fel otthona elhagyására, mert mérgező vegyi anyag szivárog egy űripari vállalat egyik tárolójából. A hatóságok azon dolgoznak, hogy a Los Angeles-től mintegy 50 kilométerre elhelyezett körülbelül 26 ezer liternyi metil-metakrilátot tartalmazó tartály ne robbanjon fel. A szivárgást csütörtökön vették észre, az evakuálást pedig mintegy 23 négyzetkilométeres körzetben rendelték el. A többi között a plexi gyártására használt metil-metakrilát súlyosan mérgező és gyúlékony anyag. Végül a várható időjárásról. Ma folytatódik a napos idő, az időnként megjelenő felhőkből az ország legnagyobb részén csapadék nem várható. Az északi a szelet sokfelé kísérik majd élénk, a Dunántúlon és északkeleten helyenként erős lökések. Napközben 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, ragyogó napsütés a mai napon is folytatódik. 32 fokos csúcshőmérséklettel, úgyhogy nincs más dolog, mint félretenni a házi munkát. Ha már itt volt a hosszú hétvége és ez az utolsó napja, akkor ki kell használni, méghozzá azzal, hogy a szabad ég alá megyünk, felvesszük a napszemüveget és bekenjük magunkat napteljen, lazítunk és hallgatjuk mellette a legjobb zenéket. Most segélyekkel megyünk tovább és szól az Angel, lehet, hogy egy kicsit meg is hozza a kedvet ehhez a lazuláshoz.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: És mellette egy nagyon kis rövidke sportszínes fog következni, méghozzá foci VB-ről, ugyanis kihirdették a szövetségi kapitányok a válogatott kereteket, és bizony-bizony vannak meglepetések benne, úgyhogy jönnek a részletek, no meg természetesen a legjobb zenék 9 óra után is. Itt lesz például velem Priest Ital, Joe, Marky Markkal közösen, szól majd a United!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Indul a mindmegette étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
0: Reklámot hallottak. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es

0: Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Szeles meleg időre számíthatunk 27-32 fok közötti hőmérséklettel. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A rászoruló családok 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak a nyár végén, a nyugdíjasok pedig ősszel számíthatnak a szép kártyán érkező támogatásra, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. A kormány idén 2%-os gazdasági növekedéssel számol. Megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából vasárnap. 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltó egyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. A programok ingyenesek. Az Egyesült Államok szigorítja az állandó tartózkodási engedély, vagyis a zöld kártya igénylésének szabályait. A jövőben az eljárást kérelmezőknek saját hazájukban kell kivárniuk a konzuli döntést. Kivétel csak rendkívüli esetekben lehetséges, amiről a bevándorlási hivatal egyedi alapon dönt. Pünköst hétfőn a boltok többsége zárva tart, kivéve az éjjel-nappaliakat és a benzinkutakon lévő üzleteket. A patikák ügyeleti rendben működnek. Változik a közösségi közlekedés rendje is az ünnep alatt. A MÁV a megnövekedett utasszám miatt a forgalmas járatokon több szerelvénnyel indítja a vonatokat. Országszerte folyamatosan nyitnak a strandok és fürdők. Az intézmények többsége a nyári meleg beköszöntével a pünkösdi hétvégéhez igazítja a szezonnyitót. Sok helyen fokozatosan nyitják meg a kültéri medencéket, és a vakációra válik teljessé a szolgáltatások köre is. Fokozott biztonsági készültség mellett érkeznek a zarándokok Mekkába. A világ egyik legnagyobb vallási eseményére akár 3 millió muszlim hívőt is várnak. A szaúdi hatóságok látványos bemutatóval demonstrálták a felkészültségüket. A zarándoklat csúcspontját a héten kezdődő áldozati ünnep jelenti majd. Kaliforniában mintegy 40 000 embert szólítottak fel otthona elhagyására, mert mérgező vegyi anyag szivárog egy űripari vállalat egyik tárolójából. A hatóságok azon dolgoznak, hogy a Los Angeles-től mintegy 50 kilométerre elhelyezett körülbelül 26 000 liternyi metil-metakrilátot tartalmazó tartály ne robbanjon fel. A szivárgást csütörtökön vették észre, az evakuálást pedig mintegy 23 négyzetkilométeres körzetben rendelték el. A többi között a plexi gyártására használt metil-metakrilát súlyosan mérgező és gyúlékony anyag. Végül a várható időjárásról. Ma folytatódik a napos idő, az időnként megjelenő felhőkből az ország legnagyobb részén csapadék nem várható. Az északi a szelet sokfelé kísérik majd élénk, a Dunántúlon és északkeleten helyenként erős lökések. Napközben 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: És mellette csak egy perc erejéig ellátogatunk a foci VB-re, ugyanis megvannak a keretek, a szövetségi kapitányok kihirdették válogatottaknak a kereteit, és vannak benne meglepetések, jönnek a részletek, no meg természetesen a legjobb zenéket is bekészítettem. A mikrofonnál Horváth Zoltán Hori meghozza a kedvünket, például majd a Pets and Small a Feel Good-dal, na meg most a Rasmus és az In the Shadows.
0: Best

Best FM a legjobb zenék, ahogy ígértem, 9 óra után mindig egy kicsi sportszínes, és a mai napon a foci VB-n lévő válogatott keretekkel fogunk foglalkozni, mert bizony-bizony vannak benne meglepetések. Kezdjük is Ancelottiéknál, méghozzá brazil válogatottnál, ahol olyan támadó került be a keretbe, akire egyáltalán nem számítottunk, nem más, mint Neymar. Ancelotti azt nyilatkozta Neymarral kapcsolatban, hogy akkor fog kezdeni, ha megérdemli, és azt az edzéseken kell kivívnia. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy Brazíliában Neymar ott lesz a kezdő 11-be, vagy becseréli-e majd Ancelotti a VB-n. Valószínűleg ez lesz az utolsó VB-je, csak úgy, mint egyébként Messinek és Ronaldónak, tehát a két legnagyobbat is ebben a korszakban most fogjuk utoljára pályán látni, de hát ott lesz első bálozóként Yamal, és még nagyon sokan mások, és volt egy ilyen kis vita, hogy akik most újoncként lépnek a pályára, azoknak a mezükön külön valami lesz majd, egy ilyen kis motívum itt a mellkasukon, amit majd megnézhetünk, úgyhogy elméletileg Lamine Yamal ezt viselni fogja. Na de vissza a meglepetésekhez, és jön Nagelsmann kerete a német válogatottban, ott van Manuel Neuer. Ter Stegen kikerült, hatalmas nagy meglepetés, senki nem számított erre, ugyanis Manuel Neuer 2024-es EB után visszavonult. De úgy néz ki, hogy még van benne egy kör, és bizony-bizony itt van, de szerintem ez egyébként annak köszönhető, hogy Ter Stegen nincsen jó formában, és a tréner őt nem viszi magával. Úgyhogy erről ennyit, jönnek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz például velem a Pets and Small a Feel Good-dal, most viszont a White Ant meghallgatjuk még. A Your Woman szól most itt a Besten.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Pets and Small, a Feel Good-dal. Szép napot kívánok mindenkinek, május 25-e van, pünköst hétfő, a névnaposok az Orbánok, Isten értesse őket, ezen a napon van Afrika napja, a legjobb zenéket pedig természetesen hozom, hogy jól teljen a hétvége hangulata így hétfőn, ugyanis a hosszú hétvége utolsó napján vagyunk, most George Michael-lel és a Faveless Go to the City-vel itt a Best-en. Like no other. Flawless.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, átlépünk a délelőttbe, és a hétfői napon indítjuk a Best hétvége feelingjét, ugyanis jönnek a legjobb zenék, hogy kikapcsoljanak minket, mert hát a hosszú hétvége utolsó napját ezzel kell szerintem tölteni. Na meg Janet Jacksonnal, ugyanis a következő órában itt lesz a Together Again-nál.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Szeles meleg időre számíthatunk 27-32 fok közötti hőmérséklettel. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A rászoruló családok 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak a nyár végén, a nyugdíjasok pedig ősszel számíthatnak a szép kártyán érkező támogatásra, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. A kormány idén 2%-os gazdasági növekedéssel számol. Megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából vasárnap. 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltó egyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. A programok ingyenesek. Az Egyesült Államok szigorítja az állandó tartózkodási engedély, vagyis a zöld kártya igénylésének szabályait. A jövőben az eljárást kérelmezőknek saját hazájukban kell kivárniuk a konzuli döntést. Kivétel csak rendkívüli esetekben lehetséges, amiről a bevándorlási hivatal egyedi alapon dönt. Pünköst hétfőn a boltok többsége zárva tart, kivéve az éjjel-nappaliakat és a benzinkutakon lévő üzleteket. A patikák ügyeleti rendben működnek. Változik a közösségi közlekedés rendje is az ünnep alatt. A MÁV a megnövekedett utasszám miatt a forgalmas járatokon több szerelvénnyel indítja a vonatokat. Újabb kutyakiválasztást hirdetett a rendőrség. Két hét múlva várják a gazdákat és az előzetes feltételeknek megfelelő kutyákat. A bírálat és a szolgálati kutya utánpótlás képzés Dunakeszin a rendőrség oktatási és kiképző központjában lesz. Részletek és a jelentkezés módja a polisz.hu oldalon olvasható. Országszerte folyamatosan nyitnak a strandok és fürdők. Az intézmények többsége a nyári meleg beköszöntével a pünkösdi hétvégéhez igazítja a szezonnyitót. Sok helyen fokozatosan nyitják meg a kültéri medencéket, és a vakációra válik teljessé a szolgáltatások köre is. Kaliforniában mintegy 40 000 embert szólítottak fel otthona elhagyására, mert mérgező vegyi anyag szivárog egy űripari vállalat egyik tárolójából. A hatóságok azon dolgoznak, hogy a Los Angeles-től mintegy 50 kilométerre elhelyezett körülbelül 26 000 liternyi metil-metakrilátot tartalmazó tartály ne robbanjon fel. A szivárgást csütörtökön vették észre, az evakuálást pedig mintegy 23 négyzetkilométeres körzetben rendelték el. A többi között a plexi gyártására használt metil-metakrilát súlyosan mérgező és gyúlékony anyag. Végül a várható időjárásról. Ma folytatódik a napos idő, az időnként megjelenő felhőkből az ország legnagyobb részén csapadék nem várható. Az északi a szelet sokfelé kísérik majd élénk, a Dunántúlon és északkeleten helyenként erős lökések. Napközben 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép napot kívánok mindenkinek, a hosszú hétvége utolsó napjának délőttjét is együtt töltjük a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, és meg lesz a nosztalgia hangulat méghozzá az Alcazarnak köszönhetően például. A This Is Me World Believe In-nel érkezik majd a csapat, az óra elsője pedig egy 2000-es, Néo és a So Sick lesz itt velünk.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Beggy dolgozta át a Cosmix-el közösen az egyik régi sikerüket, a Kis világot, és a legjobb zenék természetesen a folytatásban is szólnak. Most jön egy olyan dal, ami megmutatja, hogy a stílusokat igenis lehet ötvözni. A komoly zenét a hip-hoppal, a Black Cat szól, és a Heartless most itt a Besten. Ezzel megyünk tovább.

0: Blast FM a legjobb zenék. Ez volt a Genesis sikere zseniálisan átdolgozva. A This Is We World We Live In az Alcazartól. A legjobb zenékkel pedig természetesen jövök még. Ebben az órában van még időnk, úgyhogy a 90-es évekből már biztos itt lesz velem például az Aqua és a Barbie Girl, viszont a folytatás majd Vanessa Carlton-é lesz. A Thousand Miles-el érkezik majd a Choice.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es

legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
3: Mit tehet a sejt?
1: Mit tehet?

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, utána pedig természetesen van még egy délelőtti óránk, amit megtöltöttem a legjobb zenékkel, és folytatódik a hétfői Best hétvége, mert hogy a hosszú hétvége utolsó napját üljük közösen, és a következő órában itt lesz például majd hangulatfelelősként Robbie Williams a The Road to the Mandalay-jel. Bam, bam, bam, bam,
0: sorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en. Ismét akcióznak az unokázós csalók, megbetegíti a fiatalokat a közösségi média. UVB veszély, felejtsék el már a napozást. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Az unokázós csalókra figyelmeztet a rendőrség, a bűnözők az idősek aggodalmát kihasználva telefonon keresik meg áldozataikat, pénzt és értékeket akarnak szerezni. Fontos, hogy felkészítsük nyugdíjas hozzátartozóinkat erre, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőralezredes.
1: A csalók sokszor hivatalos személynek is kiadják magukat. A rendőrség és társszervei semmilyen körülmények között nem kérnek pénzt vagy értéktárgyat. Tegye el a telefont, ne hagyja, hogy a hívófél manipulálja. Ha van lehetőség, hívja fel a hozzátartozót, akire hivatkoznak. Soha ne adjon át pénzt, bankkártyát vagy ékszert idegennek.
0: Egyre több fiatal keres enyhülést a szorongására a neten, a közösségi média azonban súlyosbítja, elmélyíti a problémákat. Erre hívja fel a figyelmet a médiahatóság friss tanulmánykötete. Ez szerint például az egyetemisták csak nem fele küzd depresszióra utaló tünetekkel, és szinte állandó készenlétben vannak. 10-ből 4-en folyamatosan a telefonjukat nézik, érkezett-e valamilyen üzenet vagy reakció korábbi posztjaikra. A szexualitás és az agresszió pedig a tinik fejlődő idegrendszerében okozhat lövedékszerű kóros változást. Díjazták az ország leginnovatívabb középiskolás diákjait. 12 projekt, 17 fiatal feltaláló, illetve tudós alkotója vehette át a legjobbaknak járó elismeréseket. Az ösztöndíjak mellett kijutottak a nemzetközi megmérettetésekre, ezeket Európában, Észak-Amerikában és a Távol-Keleten rendezik majd. Idén rekordszámú pályázatból válogathatott az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia zsűrije. Itt a figyelmeztetés, kimondottan erős UVB sugárzás várható ma az ország nagy részén. A Hungaromet előrejelzése szerint az UV index meghaladhatja a 7-es értéket a Dunántúlon, a Dunatisza közén és a Délalföldön is. Épp ezért 11 és délután 3 óra között kerüljük a napozást. Vállattakaró pólóval, szalmakalappal óvjuk magunkat, használjunk megfelelő fényvédőkrémet. Normál bőrtípusnál elég bő negyed óra a napon a leégéshez. Sok napsütésre, nyárias melegre számíthatunk, 27 és 32 fok között alakulnak a csúcsok, fátyolfelhők lesznek az égen, előfordulhat egy-egy jelentéktelen zápor, de számottevő csapadék kizárt. A szél viszont megerősödik, és nagyon erős UVB sugárzás valószínű. Az előrejelzések szerint holnap és holnap után is erre készülhetünk, 33-34 fokkal, aztán hidegfront jön, és újra kellemes napos május végi időnk lesz majd.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Olyan vasárnap érzetünk van a mai napon, nem véletlenül, hisz a hosszú hétvége utolsó napját töltjük közösen. Ez pünköst hétfő, május 25. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, és az utolsó közös óránknak neki is állunk. Jönnek a legjobb zenék. Itt lesz például velem az Ace of Brace, a Cruel Summer-rel, az óra elsője pedig Martin Solvay-é. Ez a Rocky Music.
3: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. A következő zene, amilyen langyosan indul, annyira fog bekeményedni, és meghozza majd a kedvünket. A Jamiroquai jön, méghozzá az egyik legnagyobb sikerükkel. Ez a Quintet Heat itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt az Ace of Base és a Cruel Summer. Szép napot kívánok mindenkinek, május 25 van, Pünköst hétfő, az Orbánok a névnaposok, Isten értesse őket. Ezen a napon egyébként egy kontinens ünnepel, mert hogy Afrika napja van, a legjobb zenékkel pedig természetesen folytatom majd. Szuper, hogy így egy nappal tovább tart a hétvége, úgyhogy ezt a jó hangulatot Pitbull is meg fogja hozni nekünk, méghozzá az I Know You Want Me-vel hamarosan a rövid szünet után.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es.

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Ez volt James Morrison, a You Give Me Something-gal, és nekem annyi időm maradt, hogy elköszönjek, ugyanis B. Németh Dia érkezik ide a stúdióba, ő hozza a legjobb zenéket este 6 óráig, este 6 órakor pedig mixben jönnek szokás szerint a Night Shift-ben az első két órájában. Hétfő van, úgyhogy a klasszik terítéken White Boy mellé Lauer érkezik majd. Én Horváth Zoltán Hori vagyok, és azzal búcsúzom, hogy mindenkinek legyen szép délutánja, élvezze ki a hosszú hétvége utolsó napját, utoljára az Oliver from the Earth-t indítom, ez a világ az enyém itt a Besten. Viszhal!

0: Hírek a Best FM-en.
1: Milliókat gyötörhet itthon a néma gyilkos, javult a helyzet, de így is súlyos pénzeket hajítunk a kukába. Titokban használják az MI-t a munkahelyeken. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Országszerte folytatódik a magas vérnyomás betegség elleni kampány, csak nem 600 orvos csatlakozott a májusi akcióhoz. A néma kór veszélyeire hívják fel a figyelmet, amely a felnőttek 40%-át érinti. A hipertónia sokáig nem okoz észrevehető panaszokat, miközben károsítja az ereket és életveszélyes szövődményekhez vezethet, sztrókhoz, infarktushoz. Ezért fontos a rendszeres ellenőrzés, illetve a betegség kezelése gyógyszerrel, életmódváltással. 10 éve indult az iskolákban a Nébih maradék nélkül programja, azóta 4%-kal csökkent az egyfőre jutó élelmiszer hulladék. A jubileum alkalmából országos utcarajz kiállítást szerveznek. A diákok alkotásai hívják fel a figyelmet a környezet tudatos, takarékos megoldásokra. Részletek a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnökétől, Nemes Imrétől.
2: Ha egy gyereket megtanítunk a jó gyakorlatra, akkor ő ezt a szüleitől is meg fogja követelni. Az elmúlt 10 évben több mint 45 ezer diákot tudtunk elérni. Iskolák, közösségi terek kerítésén jelennek meg a legjobb pályaművek, amelyek felhívják a figyelmet arra, hogy foglalkoznunk kell az élelmiszer pazarlás csökkentésével.
1: Díjazták az ország leginnovatívabb középiskolás diákjait. 12 projekt, 17 fiatal feltaláló, illetve tudós alkotója vehette át a legjobbaknak járó elismeréseket. Az ösztöndíjak mellett kijutottak a nemzetközi megmérettetésekre. Idén rekordszámú pályázatból válogathatott az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia zsűrije. A magyar cégek döntő többsége 80%-a nem foglalkozik a mesterséges intelligencia munkahelyi bevezetésével és szabályozásával sem. Ugyanakkor a dolgozók kétharmada már használ valamilyen MI eszközt magán vagy munkahelyi célokra. Ez derült ki egy friss felmérésből. A válaszadók fele kifejezetten fél a kockázatoktól, 10-ből 9-en pedig úgy vélik, vannak feladatok, amelyeket jobb, ha ember végez. Sok napsütésre, nyárias melegre számíthatunk, 27 és 32 fok között alakulnak a csúcsok, fátyolfelhők lesznek az égen, előfordulhat egy-egy jelentéktelen zápor, de számottevő csapadék kizárt. A szél viszont megerősödik, és nagyon erős UVB-sugárzás valószínű. Az előrejelzések szerint holnap és holnap után is erre készülhetünk, 33-34 fokkal, aztán hidegfront jön, és újra kellemes napos május végi időnk lesz majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Kellemes hétfő délutánt kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Mostantól Béné Medi, a Majoros Rita majd picit pihen, én pedig addig is adom a legjobb zenéket. Érdemes maradni, hiszen ebben az órában például jön a Halott Pénz az idővel, itt lesz Sasha is az I Feel Lonely-val, most pedig Mika háttörést hozó slágerével indítok.
0: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék. A How Bizarre-ral folytatjuk az új-zélandi OMC legismertebb dalával, ami 1996-ban jelent meg, és világszerte hatalmas siker lett. Nagyon különleges hangzása van, hiszen hallhatunk benne popot, regit és hip-hopot is, ami ugye akkoriban nagyon frissnek számított. Egy furcsa, filmszerű történetet mesél el, amely tele van rejtélyes és szürreális elemekkel. A frontember Póli karizmatikus előadása nagyban hozzájárult a dal egyedi hangulatához. A How Bizarre sok ország sláger listáján az élre került, és máig a 90-es évek egyik ikonikus slágere lett. Ez szól most.

0: Best FM, a legjobb zenék, útinfokkal megyünk tovább. Az M1-esen például Herceghalom és Bicske, azaz a 33-as és a 31-es kilométer között a főváros felé tartó forgalom a külső és a leállósávon halad, a 34-es és a 35-ös kilométer között a határ felé a belső és a külső sáv járható. Budapest irányába egyébként a 48-as kilométernél lévő Szárliget csomópont lehajtó ágán munkavégzés miatt most útszükület van érvényben, úgyhogy ott is kell figyelni. Tatabánya térségében a belső sávot a 61-es és a 64-es kilométer között mindkét oldalon lezárták, a forgalmat sáv elhúzással a külső és a leálló sávra terelik, Tata térségében pedig a 66-os és a 68-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a belső sávot. Ez okozza a lassulást, a forgalom sáv elhúzással most a külső és a leálló sávon halad. Ami pedig az M3-ast illeti, Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot a 27-es és a 19-es kilométer között. A főváros felé vezető oldal forgalmát a leálló sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik, Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. Balesetmentes közlekedést mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Nincs megállás a folytatásban, és a 90-es meg a 2000-es évek legnagyobb kedvenceit hallgatjuk. Most jönnek a hírek, itt az egy óra, aztán érkezik hamarosan az Iron Mafia is.
2: Volt egy álmom, és benne láttalak téged. Volt egy álmom, de hirtelen ért véget.
1: Volt egy álmom, teljes egészében is meghallgatjuk, és a French Affair is velünk tart rögtön a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en. Két nagy forgalmú vonalat újít fel a MÁV, változik a menetrend, csúcsdöntés lesz a hétvégén Ferihegyen. Egyre kevésbé tartanak a magyarok az állásvesztéstől. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Két fontos felújításba kezd a MÁV. Közvetlenül Pünkösd után kettől Rétszilas és Dombóvár között dolgoznak körülbelül egy hónapig. Ez a Budapest-Pécs vonalat érinti. Szerdán Szerencsés Nyíregyháza között startol a munka, ami egész nyáron áttart. Átszállásra, autóbuszos pótlásra hosszabb menetidőre számíthatnak az utasok. A MÁV csoport vezérigazgatója Hegyi Zsolt szerint a cél, hogy mindkét pálya eredeti állapotát helyreállítsák, és a mindennapi forgalmat megbízhatóan tudják biztosítani. Hétvégén Bajnokok Ligája döntő Budapesten, ez megterheli Ferihegyet is. A légi irányítás külön eljárásokkal készül a zökkenőmentes forgalom biztosítására. A Hungarokontroll kommunikációs és marketing igazgatóját Bárány Ákost hallják.
1: Csúcsdöntés lesz, 50%-os növekedést várunk a gépmozgásokban. Az ilyenkor megszokott 420 helyett ez a 600-at is meghaladhatja. Ami kihívást jelent számunkra, az állóhelyek szűk száma miatt csak az egyik futópálya üzemel majd a repülőtéren, megerősített szolgálattal készülünk.
0: Egyre bizakodóbbak itthon a munkavállalók, ez derült ki egy friss felmérésből. Tavalyhoz képest kétszer annyian mondják azt, hogy egy esetleges állásvesztés után könnyen vagy nagyon könnyen találnának képzettségüknek megfelelő új pozíciót. A válaszadók csak nem fele vélekedik így. Ezzel együtt a felére olvadt azoknak a száma, akik kifejezetten pessimisták ebben a kérdésben. Emellett 10-ből 6-an úgy látják, mind cégük, mind pedig saját helyük stabilabb, mint korábban. Sikerült visszaszorítani a trópusi esőerdők pusztítását Brazíliában, műholdas megfigyeléssel, ellenőrzésekkel, súlyos büntetésekkel, 41%-kal mérsékelték tavaly a veszteséget az Amazonas vidéken. Korábban percenként 11 focipálya méretű területen írtották ki a fákat, hogy a nyersanyagot eladják, aztán legelőket alakítsanak ki, vagy gabonát termesszenek. A világ tüdejének is nevezik a térséget, amely kulcsfontosságú szerepet játszik a szén-dioxid megkötésében. Sok napsütésre, nyárias melegre számíthatunk, 27 és 32 fok között alakulnak a csúcsok, fátyolfelhők lesznek az égen, előfordulhat egy-egy jelentéktelen zápor, de számottevő csapadék kizárt. A szél viszont megerősödik, és nagyon erős UVB-sugárzás valószínű. Az előrejelzések szerint holnap és holnap után is erre készülhetünk, 33-34 fokkal, aztán hidegfront jön, és újra kellemes napos május végi időnk lesz majd.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Kellemes hétfő délután kívánok mindenkinek. Egy óra múlt néhány perccel a mikrofonnál most Béni Meddia. Indítsuk együtt a hetet a legjobb zenékkel. A My Heart Goes Boom-mal már folytatjuk is a délutánt. A French Affair egyik legismertebb Eurodance slágeréről van szó, amelyben franciául és angolul is énekelnek.
3: Best FM.

0: legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha szél leszemben szaladok, én akkor...

boldog tovább. Best FM a legjobb zenék, a Here Comes the Host Stepperrel folytatjuk, ami egy 1994-ben megjelent dal, a jamaikai Inikamus a legnagyobb nemzetközi slágere, ami egyébként sokáig vezette az amerikai Billboard Hot 100 listát, és világszerte hatalmas siker lett. A Hot Stepper kifejezés egy magabiztos menő figurára utal. A dal a 90-es évek egyik ikonikus reggae dancehall crossover slágere maradt. Ez szól most.

0: Best FM, a legjobb zenék, autósok figyelem, az M5-ösön átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van, a Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. Aztán az M5-ös Budapest felé Lajos Mizse elkerülő szakaszán a 74-es és a 72-es kilométer között aszfaltoznak a külső sáv zárásával, az M6-oson pedig Budapest felé a 18-as kilométernél lévő Érdészaki park terület csomópontot átépítik, ezért a le- és felhajtóágat is lezárták. A 20-as kilométernél lévő Diósdért centrum csomópontban a 6-os főút felé jelölték ki a terelőutat. Érnél egyébként a 22-es és a 19-es kilométer között a Budapest felé vezető oldalt lezárták, a forgalom a Pécs felé vezető oldalon irányonként egy-egy sávon halad. Ehhez kapcsolódóan Budapest felé a 22-es jelű Érddél Martonvásár csomópont felhajtóágát is lezárták, helyette a 20-as kilométernél lévő Diósdért centrum csomópontban lehet most a főváros felé vezető irányba felhajtani, úgyhogy óvatosan arra felé is, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 30 50.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es,

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szuper dalokkal folytatjuk a délutánt, érdemes maradni, most jönnek a hírek itt a 2 óra, aztán énekel majd Justin Timberlake is. Jön a Rock Your Body és Fergie is, perceken belül velünk tart. Tőle ezt hozom a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A némakor ellen kampányolnak. Történelmi eredmény a Szokka Európa bajnokságon. Nyári meleg lesz. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Országszerte folytatódik a magas vérnyomás betegség elleni kampány. Csak nem 600 orvos csatlakozott a májusi akcióhoz. A némakor veszélyeire hívják fel a figyelmet, amely a felnőttek 40%-át érinti, és sokan nem is tudják, hogy betegek. A hipertónia sokáig nem okoz észrevehető panaszokat, miközben károsítja az ereket, és olyan életveszélyes szövődményekhez vezethet, mint a stroke vagy a szívinfarktus. Ezért fontos a rendszeres ellenőrzés, illetve a betegség kezelése gyógyszerrel, életmód. Iránban újabb kivégzés történt a kormány ellenes megmozdulásokkal összefüggésben. Az iráni igazságügyi rendszerhez köthető beszámolók szerint egy férfi halálos ítéletét hajtották végre. Őt a hatóságok azzal vádolták, hogy a januári tüntetések során fegyveresen lépett fel a biztonsági erők ellen, valamint rongálásban is részt vett. Nemzetközi szervezetek szerint Irán a világ egyik legtöbb kivégzést végrehajtó állama, és a számok az elmúlt időszakban tovább emelkedtek. Radikálisan emelkedik az idősek aránya a hajléktalan emberek között Magyarországon, derül ki a február 3-a munkacsoport legfrissebb felméréséből. A kutatás során mintegy 7000 hajléktalan embert kérdeztek meg országszerte. Győri Péter, a Menhely Alapítvány kuratóriumi elnöke szerint a jelenség egyik fő oka az otthoni és intézményes ápolási rendszer súlyos problémája. Emellett többen kerülnek nehéz helyzetbe azért is, mert nem tudják kifizetni a megemelkedett rezsiköltségeket. A szakemberek szerint az idős hajléktalanok számának növekedése komoly szociális kihívást jelent az ország számára. Történelmi eredménnyel zárta a tiranai Szokka Európa bajnokságot a magyar válogatott. Rozman Sándor csapata minden korábbinál tovább jutotta a kispályás labdarúgó kontinens bajnokságon, és Európa legjobb negyedik együttese lett. A bronzmeccs hosszú ideig kiemelt küzdelmet hozott Szerbia ellen. A magyarok kapuját Szacskó László több nagy védéssel is megmentette. A hajrá azonban a szerbeké volt, akik két szabadrugásból eldöntötték a találkozót. Az érem ugyan elmaradt, de a negyedik hely minden idők legjobb magyar EB szereplését jelenti a Szokka történetében. Sok napsütésre készülhetünk, de főként fátyol és gomoly felhők is megjelenhetnek az égen. Elszórtan egy-egy zápor sem kizárt. A csúcsok 27 és 32 fok között lesznek majd. Késő estére 17 és 24 fok várható. Holnap is marad a nyárias idő, többfelé napos, száraz időre számíthatunk. 28-33 fokos maximumokkal. Szerdán már helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A legmelegebb órákban akár 34 fokot is mérhetünk majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Nagyon kellemes hétfő délutánt kívánok mindenkinek 2 óra után, és ez még mindig a Best délután velem, Béné Mediával, és hamarosan Curtis-szel jön a Fehér Rózsa, aztán itt lesz Ákos is az Örvénnyel, most pedig Fergie-vel indítok, méghozzá egy 2007-es szerzeményével, ami az énekesnő érzelmesebb oldalát mutatja. Ez a Big Girls Don't Cry.
0: Best

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Best FM a legjobb zenék, a Sing It Back, a Molokó egyik legismertebb dala, ami eredetileg 1998-ban jelent meg, de a Boris Dlugos által készített remix tette világsikerré, a száma house és elektronikus zene egyik ikonikus darabja lett, különösen ugye a klubkultúrában, az énekesnő Rosin különleges szenvedélyes hangja erősen hozzájárul a dal egyedi hangulatához, egyszerre érzéki és hipnotikus, ami miatt bizony a DJ-k egyik kedvence lett világszerte. A Sing It Back máig a 90-es évek végének és a 2000-es évek elejének egyik meghatározó dance slágere. Ezzel folytatjuk most, itt a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék, balesetmentes közlekedés mindenkinek. Az M7-esen nagyon kell figyelni, a Velencei tó térségében felújítják a burkolatot. Az 50-es és a 60-as kilométer között a Balaton felé vezető oldalon a külső és a leálló sáv, Budapest felé a belső és az ellenkező oldal a belső sávja járható. Budapest felé az 57-es jelű Székesfehérvár kelet-Agárd csomópont felhajtóágát aszfaltozás miatt lezárták. Kerülő útként Letenye felé kell elindulni, és a 60-as kilométernél lévő Székesfehérvár dél-Dunaújváros csomópontban visszafordulva lehet a főváros felé haladni. Ami pedig az M0-ást illeti, a déli szektorán az M5-ös autópálya irányába a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontjában aszfaltozás miatt lezárták a Pécs felé vezető felhajtóágat, kerülni a következő csomópontnál lehajtva a 6-os főúton keresztül lehet. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek fele.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Itt vagy, veled én, te meg én, gyere nézd meg, hogy merre sodor az élet, éltet, ha nem is kérek, gyere nem nézlek.

Best FM a legjobb zenék, a Soul Searcher, később bennünket a Feel in Love-val, és lesznek még hasonlóan nagy kedvencek a folytatásban is, érdemes maradni. Most jönnek a hírek, pár perc múlva, hiszen mindjárt 3 óra van, Rihanna pedig indítja is a következő órát a Pondery Play-en. Most pedig a Sziasztok lányokat hallgatjuk, ez a Szőke, a Besten.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hello mindenkinek, Baja és a térség. Együtt szórakozunk itt pünköst hétfőn is. 3,5 órán keresztül, ha velünk tartanak itt a 94.3 Best FM-en. Az én nevem Molek Csongor, és este hatig tényleg miénk a pálya. Jönnek a jó zenék, folyamatosan is a hasznos infók. Indítja az órát most Rihanna, és szól a Ponder Replay című dal.

Ez itt a 94.3 Best FM, a legjobb zenék itt Baján és a környékünkön. Kellemes délután pünköst hétfőhöz, és jó pihenést kívánok mindenkinek, kedves baljai hallgatók. A mikrofon mögött Molek Csongor. Nézzük, hogy holnap, kedden milyen időnk lesz itt a déli ország részben. Hát mondják a napsütést megint szerencsére, annyi, hogy a szélmozgás megélénkülhet majd jó pár területen a környékünkön, főleg a nap második felében. És a pollen terhelés is beindul megint. A fenyőfélék, pázsitfűfélék pollen szintje közepes tartományban van, jó pár növény pollen szintje alacsony, bodza, vadgesztenye, tölgy, eperfafélék, azért papír zsebkendőből nem állt betárazni, kedves hallgatók. A front érzékenyek, a melegfrontra érzékenyek pedig tapasztalhatnak reggelis tüneteket, legyen szó akár fejfájásról, csökkenő hő- és komfortérzetről. Ügyeljenek a napi folyadékbevitelre, tudják, felnőtteknél olyan 2,5-3 litert minimum be kell vinni a szervezetbe, testfelépítéstől függetlenül. Az Aerosmith nagy slágerét játszom most, meghallgatjuk az Amazing című dalt.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
2: Szeles meleg időre számíthatunk 27-32 fok közötti hőmérséklettel. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A rászoruló családok 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak a nyár végén, a nyugdíjasok pedig ősszel számíthatnak a szép kártyán érkező támogatásra, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. A kormány idén 2%-os gazdasági növekedéssel számol. Megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából vasárnap. 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltó egyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. A programok ingyenesek. Az Egyesült Államok szigorítja az állandó tartózkodási engedély, vagyis a zöld kártya igénylésének szabályait. A jövőben az eljárást kérelmezőknek saját hazájukban kell kivárniuk a konzuli döntést. Kivétel csak rendkívüli esetekben lehetséges, amiről a bevándorlási hivatal egyedi alapon dönt. Pünkösd hétfőn a boltok többsége zárva tart, kivéve az éjjel-nappaliakat és a benzinkutakon lévő üzleteket. A patikák ügyeleti rendben működnek. Változik a közösségi közlekedés rendje is az ünnep alatt. A MÁV a megnövekedett utasszám miatt a forgalmas járatokon több szerelvénnyel indítja a vonatokat. Vasárnap vették át az oklevelet a legszebb nevű települések polgármesterei a Szentendre és Kanzenben. A március végén zárult internetes szavazáson a 40 legszebb magyar település nevet keresték. A közönség szavazáson több mint 3,3 millió voks érkezett, a legtöbbet, csak nem 350 ezret Újszent Margita kapta. A második helyen Oltárc, a harmadikon pedig Boldog végzett. Szintén a Szabadtéri Múzeumban lesz a legszebb település neveink című könyv bemutatója. A kötetben 40-40 haiku olvasható Fellinger Károly és Halmai Tamás költő tollából. A legszebb település nevek listája az elnyelv.hu oldalon olvasható. A buszsávok használatát ellenőrizte a fővárosban a rendőrség és a BKK néhány fő közlekedési útvonalon. A kétnapos akcióban 73 esetben intézkedtek a rendőrök. Többen lejárt műszakival, illetve kézben tartott mobiltelefonnal vezettek, és voltak, akik nem kötötték be magukat. Előfordult olyan is, hogy valaki a forgalomból kivont autóval közlekedett. Egy férfit pedig engedély nélküli vezetés miatt előállítottak a rendőrök. Végül a várható időjárásról. Ma folytatódik a napos idő, az időnként megjelenő felhőkből az ország legnagyobb részén csapadék nem várható. Az északi a szelet sokfelé kísérik majd élénk, a Dunántúlon és északkeleten helyenként erős lökések. Napközben 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM.

94.3 West FM, a legjobb zenék itt Baján és a környéken. Egy pár korlátozásra, forgalmi korlátozásra számítani kell még, kedves hallgatók. Például május 27-én szerdán délig aktuális a lezárás a Szent Háromság tér nyugati szelvényénél. Aztán május 26-án, tehát holnap kedden délig lezárták a Szent Háromság tér nyugati szelvénye előtti útszakaszt a Duna Wellness Hotelig. A további infokat részletesebben megtalálják a baja.hu hírportál aktuális cikkében. Az előadók közül most egy olasz Eurodance csapat következik, nem más, mint a Black Machine, és 91-ben jelent meg az a sláger, ami a korai 90-es évek klubhangzásának egyik ismert darabja lett. A különlegessége pedig, hogy elég sok mintát használ a régebbi funk és diszkó felvételekből, ami akkoriban nagyon gyakori volt a dance zenében. Meghallgatjuk most a How G című slágert.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
2: Megérkezett a jövő autója Szexárdra, az Aliszka Autócentrumhoz. Elektromos és hibrid technológia, kiemelkedő hatótáv kompromisszumok nélkül. Ez a BYD. Az előértékesítés már elindult. Lépjen be velünk a jövőbe. BYD márka kereskedés az Aliszka Autócentrumban. Szexárd, Bátaszéki út 132.
3: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűjét a Barsi Ékszer online karikagyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
4: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szexárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig 0630 590 2404. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Hello mindenkinek, Baja és a térség, itt vagyunk a legtöbben, remélem a 94.3 Best FM-en, és a legjobb zenéket hozom még két órán keresztül. Játszadozzunk nem csak az évjáratokkal, hanem a műfajokkal is, és hazai külföldi slágerekkel garantáljuk a zenei változatosságot. A Maroon 5-val kezdünk, és meghallgatjuk most a Payphone című szám.

Ez itt a 94.3 Best FM, a legjobb zenék, kellemes és pihentető délutánt kívánok így pünköst hétfőre a baljai hallgatóknak. A nevem Molek Csongor, május 25-e van már, Zsófia, Urbán, György, Márk, Gergely és Orbán napja. Nagyon boldog névnapot, a szülinapos hallgatóinkat Isten éltesse nagyon sokáig. 25. éve a mai nap, nemzetközi törölköző nap, 63. éve pedig Afrika napja, kedves hallgatók. És 101 évvel ezelőtt először szállított utasokat Miskolc és Lilafüred között az erdei Lilafüredi kisvasút. Híres emberek, akik ma születtek, 136 éve született Várnai Zseni, József Attila díjas költő. És 99 éve látott napvilágot Marac György, fizikus, asztrofizikus, tudománytörténész, egyetemi tanár, aki ünnepel bármilyen okból ma, Isten éltesse nagyon sokáig Baján és a környékünkön. Ellie örökslágerét meghallgatjuk eredeti verzióban, ez a Two Times című felvétel.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Zsarolta a kislányt, drogot fogyasztott az iskola udvarán, és mutasd be iskolát hangulatát, köszöntöm Önöket. 2026. május 25-e van, az Oxigén Média híreit hallják a Bajai régióból, a mikrofon Nászél Móni. A szekszárdi járási ügyészség kábítószer fogyasztásával elkövetett kábítószer birtoklás vétsége, valamint csekély mennyiségű kábítószer kínálásával vagy átadásával elkövetett kábítószer kereskedelem vétsége miatt emelt vádat egy 19 éves férfi ellen. 2024. november 22-én délelőtt az egyik Tolna vármegyei szakképzőiskola udvarán egy marihuánát tartalmazó cigarettát fogyasztott el a vádlott. Az iskolaőr észlelte a cselekményt, ezért értesítette a rendőrséget, akik az iskola területén elbújni próbáló vádlottat előállították. A vádlott szervezetéből kimutatható volt a kábítószer hatóanyaga. Emellett a vádlott 2024. évben elhatározta, hogy jövedelemszerzés céljából kisebb mennyiségű marihuánát, illetve extázi tablettát fog értékesíteni. Ezért legalább 6 alkalommal összesen 10 g marihuánát vásárolt egy ismeretlen személytől, illetve egy budapesti ismerősétől, további 3 g marihuánát és 6 darab extázi tablettát. A megszerzett kábítószerek közül a tablettákat maga fogyasztott el. A marihuánát azonban egy internetes csevegő alkalmazáson keresztül megpróbálta közeli ismerőseinek értékesíteni. Végül 2 személy több alkalommal vásárolt is tőle. A fiatal felnőtt vádlottal szemben a járási ügyészség halmazati büntetésként végrehajtásában felfüggesztett fogházbüntetés kiszabását szorgalmazza a paksi járásbíróságnál. Versenyt hirdetett a Magyar Színház általános és középiskolások számára. A videók a Teátrum weboldalán lesznek láthatók, ahol országos szavazás indul. Készítsetek egy videót az iskolátokról, mozgassátok meg az egész közösséget, és mutassátok meg az országnak, kik vagytok. Mutasd be, te is, mi teszi különlegessé az iskoládat. A versenyre várnak minden magyar általános és középiskolát a határon innen és túlról. A megmérettetés diákoknak, tanároknak és igazgatóknak is szól, a teljes iskolai közösségnek, hogy együtt mozduljanak meg egy országos versenyen. A dunaföldvári fiatalok is maximum 4 perces filmmel nevezhetnek, a legtöbb szavazatot kapó iskola pedig teljes közösséggel meghívást kap a Magyar Színház egyik őszi előadására maximum 570 főig. A Bajai járási ügyészség súlyos bűncselekmények miatt emelt vádat egy férfi ellen. Az elkövető egy gyermeket zsarolt, és még azt is megpróbálta megakadályozni, hogy az áldozat a rendőrséghez forduljon. Egy fiatal férfi 2025. júniusában az egyik közösségi oldalon álnevet használva megismerkedett egy Baja környéki lánnyal, levelezni kezdtek, és rövid időn belül a férfi megtudta, hogy a lány mindössze 13 éves, közölte az ügyészség. A férfi előbb a lány arcáról, majd őt ruhában és anélkül ábrázoló egész alakos fényképet kért tőle, és meg is kapta azokat. Később kérésére videót is küldött a kislány önmagáról. Július 9-én a férfi üzenetben, majd hanghívásokban is megpróbálta felvenni a kapcsolatot a kiskorúval, ő azonban nem reagált ezekre. A férfi amiatt dühös lett, és az üzeneteiben gyalázni kezdte szitt a lányt, azzal is megfenyegette, hogy a korábbi képeiért még sokan fognak fizetni. A fenyegetés után a lány 5000 forintot ajánlott a férfinak, ő azonban 20000 forintot követelt, megadta a számlaszámát és nyomatékosította, hogyha estig nem fizet, akkor közzéteszi a fotókat az interneten. A kiskorú elhatározta, hogy feljelentést tesz a rendőrségen, és ezt közölte is a sosem látott levelező partnerével, aki megpróbálta erről lebeszélni őt, hangoztatva, hogy úgysem fogják tudni azonosítani. Amikor a férfi látta, hogy a lány kitart a szándéka mellett, ismét megfenyegette azzal, hogy közzéteszi a felvételeket. Mindezek ellenére a kislány és az édesanyja hatósághoz fordult, ügyében a Bajai járásbíróság fog dönteni. A Városnapján elindult a Paksi Városkártya, az első 3000 regisztráló, aki letölti a Paks App alkalmazást és bemutatja a kupont, ajándék napszemüveget kap. Az applikációban a kedvezmények mellett hírek, szolgáltatások, hiba bejelentés és színházjegyvásárlás is elérhető lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM, a legjobb zenék.

Ez itt a 94.3 Best FM, a legjobb zenék. Nem elfelejteni, hogy itt Vaján módosított időkerettel viszont továbbra is működik az állatorvosi ügyelet, kedves hallgatók. Az elmúlt három évben megszokott telefonszám pedig továbbra is érvényes, a számot megtalálják a bajahangja.hu hírportálon. Dr. Tóth Gabriella állatorvos említette a portál munkatársainak, hogy lesznek olyan napok, amikor nem tudják megoldani az ügyeletet, erre az esetre szedték csokorba a környék településein található állatorvosi ügyelet elérhetőségeit, és fent van a fotó is természetesen, pontosabban egy plakát az elérhetőségekkel összefüggésben. Említette még azt is dr. Tóth Gabriella, hogy júliustól itt Baján mindössze 4 állatorvos vesz részt az ügyeleti rendszerben. Csak emlékeztetőül 2022-ben 7 orvossal indult a szolgáltatás, így ebben a naptári évben igyekeznek fenntartani a jelenlegi májustól életbe lépett formát. A folytatásban a Yolanda Be Cool egyik nagy slágere következik, a dal eredetije pedig egy 56-os olasz felvétel, meghallgatjuk a We No Speak Americano.

94.3 Best FM. A legjobb zenék változatosan. Where's all my soul, sisters? Let me hear ya.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
2: Megérkezett a jövő autója Szexárdra, az Alisk Autócentrumhoz. Elektromos és hibrid technológia, kiemelkedő hatótáv kompromisszumok nélkül. Ez a BYD. Az előértékesítés már elindult. Lépjen be velünk a jövőbe. BYD márka kereskedés az Alisk Autócentrumban. Szexárd, Bátaszéki út 132.
3: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szexárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig. 0630 590 2404. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
0: Reklámot hallottak.
4: Ez itt a 94.3 Best FM, a legjobb zenék. Baljai hallgatók ünnepi rendezvény keretében emlékeztek meg a Magyarországi Német Általános Művelődési Központ gimnáziumának 70 éves fennállásáról. A jubileumi ünnepséget május 16-án tartották az MNMK-ban. Fellépett az MNMK alumni kórusa is, Kovács Margó irányításával. Az intézmény vezetője, Péter Stübler köszöntőjében kiemelte, hogy az iskola 70 éves, mégis a mai napig élő és dinamikus közösség jellemzi. Sokak számára több volt az MNMK, és ma is több egyszerű iskolánál. A harmadik Villa Gimnázium német tagozatának 1956-os szerény kezdeteiből már a egyedülálló oktatási intézmény jött létre, ahol az óvodától az érettségig közel 1000 gyermek és fiatal német nyelven tanul, játszik és él együtt. Erre teljes joggal lehetnek büszkék, és hálával tartoznak mindazoknak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy az MNMK azzá váljon, ami ma. Ezt emelte ki az intézményvezető, és hozzátette, hogy az intézmény az idén tavasszal ismét elnyerte a kiváló külföldi német iskola minősítést. A kiemelkedő eredmény visszaigazolás, ugyanakkor kötelezettség is, hogy sikeresen vezessék tovább az iskolát. Az intézmény nagymértékben járul hozzá olyan fiatalok neveléséhez, akik németül beszélnek, magabiztosan mozognak több kultúrában, és készek felelősséget vállalni közösségükért. Ezeket mondta Schubert Olivia, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata elnöke. Az ünnepségről van fent fotós beszámoló természetesen a bajahangja.hu hírportálon.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Kellemes késő délután mindenkinek, aki velünk tart innen Bajáról és a környékünkről, és remélhetőleg egyre többen csatlakoznak hozzánk, még így pünkös hétfőn késő délután is. Van még lehetőségünk együtt szórakozni a 94.3 Best FM-en, a mikrofon mögött Molek Csongor még este 6-ig akárhogy számolom. Sean Paul zenél, és szól a Temp Your című sláger. 94.

0: közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 94.3-on Bajai közlekedők, jó utat mindenkinek, aki vezet éppen, és balesetmentes kilométereket kívánok. Továbbra is akad útkarbantartási munkálat itt a környékünkön. Például az 51-esen közmépítési munkálatokat végeznek Budapest-Baja-Herceg-Szent Tomás odrendű főúton. A 159-es kilométerről van szó, és várható változás majd június közepén. Aztán 51-es szintén a 147-es kilométernél útszükületre kell készülni, és ugrunk még messzebb, az 53-12-esen végzik az építési munkálatokat Kalocsa-Bácsalmás összekötő úton. Május 30-áig jelenleg aktuális az útszűkület, kérem jelezzék, ha van egyéb tapasztalatról. Rövid, lényegre törő beszámoló, 30-as, 74-74, 777-es a telefonszámunk. Előre is kösz szépen. Egy duó következik, zenél nekünk Anina Sky, és meghallgatjuk a Move Your Body című felvételt.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM.

94.3 Best FM, a legjobb zenék. Bajai hallgatók, a Bajai Halászléfőző Lovagrend tagjai nemrég, május 22-én karitatív akció keretében halászléfőzéshez osztott ki csomagokat a Szentháromság tér mellett. A főtér mellett a Sugovica sétányon állította fel a sátrat a Lovagrend még péntek délután. Csémi László elnök pedig említett információkat a bajahangja.hu hírportál munkatársainak. Ahogy mondta, 45 csomagot osztottak ki a tagok 45 család számára, és valamennyiben volt őrölt piros paprika, hagyma és halászlétészta, továbbá természetesen hal. A rászorulók névsorát a családsegítő központtal egyeztették, és sokak számára az intézmény munkatársai vitték ki a csomagot. Hozzátette még, hogy a jövőben is a bajai halászlé népszerűsítése, jó hírének öregbítése a fő céljuk, és továbbra is megrendezik az évek óta népszerű, hagyományos karitatív akciót. Ott van a beszámoló a bajahangja.hu hírportálon. Most Punjabi MC nagy slágerét meghallgatjuk a Besten, a dal címe Mundian Tubak.

94.3 Best FM, a legjobb zenék. Bajai hallgatók, lassan búcsúzom, köszönöm szépen a mai közreműködést mindenkinek. Hát 3 órát lepörgettünk, remélhetőleg igen jó hangulatban, így pünköst hétfőn, úgyhogy további kellemes és pihentető késő délutánt kívánok, majd későbbre pedig kellemes kora estét. Holnap kedden ismét találkozunk, délután 3-tól hozom majd a legjobb zenéket, a 90-es évekből és a 2000-es évekből. Oleg Csongor vagyok, maradjanak a Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden

legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak.
2: Hírek a Best FM-en.
3: Jubilál a Nébih maradék nélkül programja, egyre több az idős hajléktalan. Európa bajnoki negyedik lett a kispályás labdarúgó válogatott. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. 10 éve indult az iskolákban a Nébih maradék nélkül programja az élelmiszer pazarlás visszaszorítására. Az eredmény mérhető 4%-kal csökkent az egyfőre jutó élelmiszer hulladék. A jubileum alkalmából országos utcarajz kiállítást szerveznek, a diákok alkotásai hívják fel a figyelmet a tudatos élelmiszer használatra. Mondta rádiónknak Nemes Imre, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnöke.
4: Az elmúlt 10 évben több mint 45 ezer diákot tudtunk elérni. Minden évben hirdettünk rajzversenyt, tojásfestőversenyt, vagy vers és meseíró pályázatot, ebből válogattunk, és ezeket visszük most ki az utcákra. Iskoláknak vagy közösségi terek kerítésén jelennek meg a legjobb pályaművek, amelyek felhívják a figyelmet a mindennapokban arra, hogy foglalkoznunk kell az élelmiszer pazarlás csökkentésével.
3: Szépen kereshetnek a nyáron a diákmunkások. Átlagos bérük elérheti a 2500 forintot, ám a nyelvtudást vagy más speciális tudást, készséget igénylő pozíciókban elhelyezkedők ennél sokkal többre számíthatnak. Ők az egyik állásközvetítő legfrissebb összegzése szerint több mint 500 000 bérrel kalkulálhatnak havonta. És ezt készhez is kapják, hiszen 25 éves korukig, eddig az összeghatárig biztosan nem kell esziát fizetniük. Radikálisan emelkedik az idősek aránya a hajléktalan emberek között Magyarországon, derül ki a február 3-a munkacsoport legfrissebb felméréséből. A kutatás során mintegy 7000 hajléktalan embert kérdeztek meg országszerte. Győri Péter, a Menhely Alapítvány kuratóriumi elnöke szerint a jelenség egyik fő oka az otthoni és intézményes ápolási rendszer súlyos problémája. Emellett többen kerülnek nehéz helyzetbe azért is, mert nem tudják kifizetni a megemelkedett rezsiköltségeket. A szakemberek szerint az idős hajléktalanok számának növekedése komoly szociális kihívást jelent az ország számára. Történelmi eredménnyel zárta a tiranai Szokka Európa bajnokságot a magyar válogatott. Rozman Sándor csapata minden korábbinál tovább jutotta a kispályás labdarúgó kontinens bajnokságon, és Európa legjobb negyedik együttese lett. A gomoly felhők feloszlanak, és mindenütt kiderül az ég. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 11 és 18 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A folytatásban derült, napos, száraz idő várható. A minimumok 11 és 18 fok között alakulnak. Holnap délután 28 és 33 fokos maximumokat mérhetünk. Szerdán általában sok napsütés várható, majd a nap második felében átmenetileg megnövekszik a gomoly felhőzet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
5: Húsvét hétfő, pünköst hétfő, ünnepnap, munkaszüneti nap, lényegtelen, a hétfő az hétfő, és a hétfő akkor Classic House. 120 percen keresztül a Night Shift legelején, 6-7-ig velem White Boy-jal, 7-től Lauer Christiannal, hétfői rezidensünkkel a lemezjátszók mögött. Indul a Night Shift!

0: Ez a Night Shift White Boy-jal a Best FM-en.
1: 0620-55-55-55, ha Viber üzenetet szeretnétek küldeni, képet, videót Viberen keresztül, akkor ide megtehetitek. Ugyanerre a számra jöhetnek az SMS üzenetek, tehát 0620-55-55-155. info@bestfmbudapest.hu, hogyha valaki hosszadalmas e-mailt szeretne nekünk írni, de igazából most már lehet hosszadalmasan írni nekünk Facebookon és Instán keresztül is. Best FM Night Shift, itt minket, Night Shift lemezlovasokat találtok, ha pedig úgy általában a Best FM-mel kapcsolatban szeretnétek bármit mondani, közölni, kérdezni, észrevétel van, akkor Best FM Rádió Magyarország, szintén Facebookon és Instán, itt találtok meg minket.

0: Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: És aki ezekre a legjobb mixekre nem bír várni estig, bármikor visszahallgathatja a korábbi Night Shift mixeket a Mixcloud profiljainkon. Minden egyes Night Shift lemezlovas a Mixcloudra tölti fel a korábbi mixeit a saját profilja alá. Mixcloud.com/DJ Whiteboy, ott elérhetőek az én korábbi mixeim.

0: A legjobb zenét mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: És ahogy ezt már pénteken is mondtam, szépen keretbe foglaltuk ezt a hosszú hétvégét, hiszen Classic House-zal indultunk pénteken a Night Shift Extra-ban, és a hosszú hétvége mai utolsó napját, a mai hétfőt is Classic House-zal zárjuk. Lauer Christian a lemezjátok mögött a következő órában, 7 és 8 óra között gyors helycsere, és pár perc múlva innen folytatjuk. Senki ne menjen sehova.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Még félnek a mesterséges intelligenciától, jól fizet a nyári diák munka. Felújítások lassítják a vasutat. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Még tartanak a mesterséges intelligenciától, a magyar cégek döntő többsége, 80%-a még nem foglalkozik a mesterséges intelligencia munkahelyi bevezetésével és szabályozásával sem. Ugyanakkor a dolgozók kétharmada már használja munkahelyi célokra. Ez derült ki egy friss felmérésből. A kutatás szerint jelentős a bizalmatlanság és a bizonytalanság. A válaszadók fele kifejezetten fél a kockázatoktól, háromnegyede viszont azt mondja, hogy a mesterséges intelligencia megoldásait ellenőrizni kell. 10-ből 9-en pedig úgy vélik, vannak feladatok, amelyeket jobb, ha ember végez. Szépen kereshetnek a nyáron a diák munkások, átlagos bérük elérheti a 2500 forintot, ám a nyelvtudást vagy más speciális tudást, készséget igénylő pozíciókban elhelyezkedők ennél sokkal többre számíthatnak. Ők az egyik állásközvetítő legfrissebb összegzése szerint több mint 500 000 bérrel kalkulálhatnak havonta. És ezt készhez is kapják, hiszen 25 éves korukig eddig az összeg határig biztosan nem kell esziát fizetniük. Két fontos felújításba kezd a MÁV. Holnaptól Rétszilas és Dombóvár között dolgoznak körülbelül egy hónapig a szakemberek. Ez a Budapest-Pécs vonalat érinti. Szerdán Szerencs és Nyíregyháza között startol a munka, ami egész nyáron tart. Átszállásra, autóbuszos pótlásra és hosszabb menetidőre számíthatnak az utasok. A MÁV csoport vezérigazgatója Hegyi Zsolt szerint a cél, hogy mindkét pálya eredeti állapotát helyreállítsák, és a mindennapi forgalmat megbízhatóan tudják biztosítani. Holnaptól ismét lezárják esténként az autósok elől a budapesti-pesti alsórakpartot. Hétköznapokon este 6:30-tól másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és a kerékpárosok használhatják a rakpartot. Hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad a terület. Az új forgalmi rend szeptember 19-ig lesz érvényben, azonban az első hetek tapasztalatai alapján még változhat a rendszer. A főváros célja, hogy a rakpart a nyári időszakban közösségi térként is működjön a budapestiek számára. Napról napra melegebb lesz, elvétve lehet eső, zápor, a részleteket azonnal mondom. A gomoly felhők feloszlanak, és mindenütt kiderül az ég. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 11 és 18 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A folytatásban derült, napos, száraz idő várható. A minimumok 11 és 18 fok között alakulnak. Holnap délután 28 és 33 fokos maximumokat mérhetünk. Szerdán általában sok napsütés várható, majd a nap második felében átmenetileg megnövekszik a gomoly felhőzet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Komoly fennakadások a kelenföldi mozdonytűz miatt. A mesterséges intelligencia veszélyeire figyelmeztet a pápa. A hoki válogatott kikapott az amerikaiaktól. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Komoly fennakadást okozott a délutáni mozdonytűz Kelenföldön. A MÁV szerint a helyreállítás akár éjszakáig is elhúzódhat. A győri, a székesfehérvári, a balatoni és a pécsi vonalakon hosszabb menetidőre, kimaradó vagy rövidített útvonalon közlekedő járatokra kell számítani. Több vonat csak részszakaszon jár, egyes járatokat pótló buszok helyettesítenek. A vasúti jegyeket számos BKK járaton, metrón, villamoson és volánbuszon is elfogadják. A MÁV azt is jelezte, a fennakadás idején több város járat helyjegy nélkül is használható. A mesterséges intelligencia korának veszélyeire figyelmeztetett 14. Leó pápa. A Vatikánban bemutatott új enciklikájában arról beszélt, ha a technológia gyengíti az emberek kritikus gondolkodását, az hosszú távon a békét is veszélyeztetheti. A katolikus egyház fő szerint különösen aggasztóak azok az egyre önállóbb rendszerek, amelyek emberi kontroll nélkül működhetnek, vagy akár befolyásolhatják a munkához, egészségügyhöz és más alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférést. A pápa úgy fogalmazott, az új technológiák mellett a felelősség és az emberi döntések szerepe sem tűnhet el. Sikerült visszaszorítani a trópusi esőerdők pusztítását Brazíliában. Műholdas megfigyeléssel, gyakoribb ellenőrzésekkel és súlyos büntetésekkel 41%-kal mérsékelték tavaly a veszteséget az Amazonas vidéken. A világ tüdejének is nevezik a térséget, amely kulcsfontosságú szerepet játszik a bolygó oxigén termelésében és széndioxid megkötésében. Ugyan vereséget szenvedett a magyar jégkorong válogatott a címvédő Egyesült Államoktól, de ismét megmutatta a karakterét a svájci világbajnok. A már biztosan bennmaradó csapat 7-3-ra kikapott, de a záró harmadban bátran és eredményesen hokizott. Erdélyi Csanád 2 gólt szerzett, Tornyai Gábor is betalált, miközben az amerikaiaknál több sztárjátékos is villogott. A mieink számára holnap jön az utolsó VB meccs, a magyar válogatott Lettország ellen zárja a tornát, a rivális még a negyed döntős helyért küzdött. A gomoly felhők feloszlanak, és mindenütt kiderül az ég. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 11 és 18 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A folytatásban derült, napos, száraz idő várható, a minimumok 11 és 18 fok között alakulnak. Holnap délután 28 és 33 fokos maximumokat mérhetünk. Szerdán általában sok napsütés várható, majd a nap második felében átmenetileg megnövekszik a gomoly felhőzet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Remélem, mindenki kibulizta magát a háromnapos hosszú hétvége alatt. Nem akarok ünneprontó lenni, de holnap kedd minden visszatér a régi kerékvágás, hogy egy picikét jöjjünk le a pörgésről, próbáljunk meg elcsendesedni, mi is ehhez nyújtunk majd némi segítséget. A Soul to Soul-al és a Get a Life-val, a For the Cause-al és az Ain't No Sunshine-al, illetve a Black Eyed Peas-al és a Where Is the Love-val.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Mi itt Magyarországon nagyon-nagyon szeretjük, és persze ismerjük is az Allianz Ethnic munkásságát. Nagy kérdés az, hogy vajon a franciák mennyire lesznek majd meglepődve, amikor a Puskásban a BL döntő előtt felcsendül ez a dal, mert én ezt játszani fogom a 100%. No Limits! Ezért kezdek itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék, 16 dal, a sorrendben 15. nagy lemezről, ami július 3-án jelenik majd meg. Meg lennék lepve, hogyha ehhez kapcsolódóan ne indulna majd valamikor mondjuk 27 magasságában egy világ körüli turné. Confessions 2, ez már nem csak a munka cím, ez lett a hivatalos cím is. Természetesen Madonnáról van szó, akinek 8. albumáról a 2000-ben megjelent Music címűről érkezik már is a címadó kislemez, a Music It a Best-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A kelenföldi mozdonytűz rávilágít a közszolgáltatások problémáira, mondta a miniszterelnök. Jubilál a Nébih maradék nélkül programja, egyre több az idős hajléktalan. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. A kelenföldi mozdonytűz rávilágít a közszolgáltatások problémáira, mondta a miniszterelnök a Telexnek adott interjújában. A kormányfő beszélt arról is, hogy az uniós forrásokról szóló tárgyalások kulcsfontosságú szakaszba érkeztek. A tervek között új vonatok és hévek beszerzése, bérlakásprogramok és energetikai fejlesztések is szerepelnek. Hozzátette, gyermeknap alkalmából a gyermekvédelemben nevelkedő fiatalok előtt is megnyitják a karmelita épületét. Megindult a vasúti forgalom a Kelenföldet érintő vonalakon, miután elszállították a korábban kigyulladt mozdonyt. A MÁV szerint fokozatosan csökkennek a késések, és reggelre helyreállhat a menetrend a győri, balatoni, pécsi és székesfehérvári vonalakon. 10 éve indult az iskolákban a Nébih maradék nélkül programja az élelmiszer pazarlás visszaszorítására. Az eredmény mérhető 4%-kal csökkent az egyfűre jutó élelmiszer hulladék. A jubileum alkalmából országos utcarajz kiállítást szerveznek, a diákok alkotásai hívják fel a figyelmet a tudatos élelmiszer használatra. Mondta rádiónknak Nemes Imre, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatala elnöke.
2: Az elmúlt 10 évben több mint 45 ezer diákot tudtunk elérni. Minden évben hirdettünk rajzversenyt, ebből válogattunk, és ezeket visszük most ki az utcákra. Iskoláknak vagy közösségi terek kerítésén jelennek meg a legjobb pályaművek, amelyek felhívják a figyelmet a mindennapokban arra, hogy foglalkoznunk kell az élelmiszer pazarlás csökkentésével.
1: Radikálisan emelkedik az idősek aránya a hajléktalan emberek között Magyarországon, derül ki a február 3-a munkacsoport legfrissebb felméréséből. A kutatás során mintegy 7000 hajléktalan embert kérdeztek meg országszerte. Győri Péter, a Menhely Alapítvány kuratóriumi elnöke szerint a jelenség egyik fő oka az otthoni és intézményes ápolási rendszer súlyos problémája. Emellett többen kerülnek nehéz helyzetbe azért is, mert nem tudják kifizetni a megemelkedett rezsiköltségeket. A szakemberek szerint az idős hajléktalanok számának növekedése komoly szociális kihívást jelent az ország számára. A gomoly felhők feloszlanak, és mindenütt kiderül az ég. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 11 és 18 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A folytatásban derült, napos, száraz idő várható. A minimumok 11 és 18 fok között alakulnak. Holnap délután 28 és 33 fokos maximumokat mérhetünk. Szerdán általában sok napsütés várható, majd a nap második felében átmenetileg megnövekszik a gomoly felhőzet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ez a május 25-i dátum, ez mindig eléggé kifis. Egyrészt ma van a nemzetközi törülköző nap. Douglas Adams, galaxis úti kalauz toposoknak tessék el olvasni, alapű. Másrészt 49 évvel ezelőtt, 77-ben ezen a napon mutatták be a Star Wars első részét, a műgyártam, 4. rész. Mi lesz itt jövőre az 50. évfordulón?
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenék. A hosszú hétvégének vége, viszont a nyárias időjárás az marad. Sőt, ez már nem is nyárias időjárás, ez a nyár. Az volt ma, és az lesz holnap is. Sőt, holnap még melegebb lesz, még a szél sem fog belezavarni ebbe az egészbe, úgyhogy ennek köszönhetően úgy tessék készülni, hogy magas UVB-sugárzás várható mindenki.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Magyarországon egyre optimistábbak a munkavállalók. Mérsékelték az őserdők pusztulását Brazíliában. Folyamatosan melegszik az idő, eső, zápor előfordulhat. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Egyre bizakodóbbak itthon a munkavállalók. Ez derült ki egy felmérésből. Tavalyhoz képest kétszer annyian mondták azt, hogy egy esetleges állásvesztés után könnyen vagy nagyon könnyen találnának képzettségüknek megfelelő új pozíciót. A válaszadók csak nem fele gondolja így. Ezzel együtt a felére olvadt azok száma, akik kifejezetten pesszimisták ebben a kérdésben. Emellett 10-ből 6-an úgy látják, mind a cége, mind pedig a saját helye stabilabb, mint korábban. Sikerült visszaszorítani a trópusi erdők pusztítását Brazíliában. Műholdas megfigyeléssel, gyakori ellenőrzésekkel és súlyos büntetésekkel 41%-kal mérsékelték tavaly a veszteséget az Amazonas vidéken. Korábban percenként 11 focipálya méretű területen írtották ki a fákat, hogy eladják azokat, hogy aztán legelőket alakítsanak ki a helyükön, vagy gabonát termesszenek. A világ tüdejének is nevezik a térséget, amely kulcsfontosságú szerepet játszik a bolygó oxigén termelésében és a szén-dioxid megkötésében. Iránban újabb kivégzés történt a kormány ellenes megmozdulásokkal összefüggésben. Az iráni igazságügyi rendszerhez köthető beszámolók szerint egy férfi halálos ítéletét hajtották végre. Őt a hatóságok azzal vádolták, hogy a januári tüntetések során fegyveresen lépett fel a biztonsági erők ellen, valamint rongálásban is részt vett. Nemzetközi szervezetek szerint Irán a világ egyik legtöbb kivégzést végrehajtó állama, és a számok az elmúlt időszakban tovább emelkedtek. Lemond a Magyar Tenisz Szövetség éléről Lázár János. A szervezet tájékoztatása szerint a jelenlegi elnök május 29-i hatállyal távozik posztjáról. Erről levélben értesítette a tagszervezeteket. Lázár János közölte a szövetség vezetését még 2020-ban elsősorban válságkezelési feladatként vállalta el, és úgy látja, sikerült stabilabb működést kialakítani. Kiemelte, az elmúlt időszakban nagyobb hangsúlyt kapnak az utánpótlás és szabadidős amatőr tenisz program. Is. A döntés után tisztújító közgyűlést hívnak össze. A gomoly felhők feloszlanak, és mindenütt kiderül az ég. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 11 és 18 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A folytatásban derült, napos, száraz idő várható. A minimumok 11 és 18 fok között alakulnak. Holnap délután 28 és 33 fokos maximumokat mérhetünk. Szerdán általában sok napsütés várható, majd a nap második felében átmenetileg megnövekszik a gomoly felhőzet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Az előttünk álló hétvége nagy kérdése, ugye pedig az lesz majd szombaton, hogy Arsenal vagy Paris Saint-Germain. Kiknek jön ki majd jobban a lépés a Puskásban? Az angoloknak vagy a franciáknak? Egy biztos, mi most a következő óra mondja, picikét a franciák felé hajlunk. David Guetta, Just a Little More Love, illetve Mojo Chillin nem sokára.
2: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, szombaton bejelentő a Puskásban, gondolom ezt mindenki tudja jól, mint ahogy azt is, hogy ennek köszönhetően rengeteg lezárás lesz csütörtök, péntek, szombat magasságától, de vannak olyan korlátozások, amelyek már napok óta élnek. Ilyen például az Olof Palme sétány, a Hősök tere és a Verona Angyalai utca között, a Hősök terénél az Állatkerti körút és a Dózsa György út közötti szakasz, illetve az Állatkerti körút a Gundel Károly út felől a Hősök tere irányába.

Best FM a legjobb zenék, aki Horvátországban, egészen pontosan Splitben nyaral majd idén. Mindenféleképpen látogasson el a Mistral Beach klubba, hogyha teheti. Pláne akkor, hogyha Tom Novi zenél ott, már pedig ő ott rezidencia jellege. Minden héten megtalálható lesz egyszer a lemezjátszók mögött. Jön

Best of Emma, a legjobb zenék, hogyha bárki abban reménykedett volna, hogy igazi franciaként, lokál patrióta, párizsi lakosként David Guetta majd feltűnik a BL döntőn a Puskásban, nem fog. Aznap este ugyanis Las Vegasban fog majd játszani. Jön a Just a Little More Love, itt a Best-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: És ha már pünkösd, amit a köznyelv pünkösdi királyságnak szokott hívni, arra a pop szakma azt a kifejezést használja, hogy one hit wonder, egyslágeres előadó. Na ilyen nem lesz a mai utolsó órában. Csupa-csupa olyan előadó érkezik, akik a 90-es és a 2000-es években, sőt, még talán azóta is masszívan szállítják a legnagyobb slágereket.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

a legjobb zenék. Voltak olyan rossz indulatú pletykák még annól, hogy a Prodigy annyit jár már ide szerepelni Magyarországra, hogy valószínűleg bérelnek nekik egy nagyobb apartman valahol a belvárosban, hogy ne kelljen ennyit utazgatniuk. Lenny Kravitz még ennyire azért nincs velük foglalkoztatva, de most már ő is egyre sűrűbben jön. Idén nyáron megint itt lesz Budapesten. Nálunk már most van itt a Flyway-el.

Best FM a legjobb zenék. Szombaton tartott egy kis élménybeszámolót a Sompo koncertről, Slim Fit, szombati rezidensünk, és hát elmondta, hogy az összes énekes, akivel korábban ő duettezett, az nyilván nem volt itt fizikailag a koncerten, csak bejátszották őket. Valószínűleg Timbaland esetében is ugyanez lesz majd a nyáron, szóval Justin Timberlake-re ne is számítsunk élőben.

Best FM a legjobb zenék. Ha most tévé lennénk, akkor az előző dalban lehetett volna látni azt a hölgyet, akit a következő percekben hallani lehet. Janet Jackson egykori háttértáncos, a Jennifer Lopez jönni, meg megyek, ennyi volt már a Night Shift. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

tell me

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.